0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Több magyar településen, így a fővárosban is bevett szokás, hogy az egy bokorban lévő utcáknak azonos tematika alapján adnak nevet. Így aztán a 13. kerületben a József Attila tér környékén helyezkedik el az esküvőköz, tőle északabbra pedig a nővér, rokon, sógor, násznagy, menyasszony, koma, pajtás, cimbora, fivér, szomszéd és kedves utca. De van itt gyermek és babatér is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyónak gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki.

0: a Gellért-hegy szélárnyékában fekszik. Csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába. A volt Klarissa kolostor helyére majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kora nyári idő várható, ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy a Vladimir Putyinnal folytatott megbeszélésen szó esett egy rövid tűzszünetről. A héten pedig az oroszok is bejelentettek egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezéshez kapcsolódóan. Oroszország elfogadta a Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között. A H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Napos, fátyol felhős, koranyári időre számíthatunk, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a zivatarok környékén megerősödik. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világ. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos, a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a 11. kerületben a Kamara Erdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a burkolatot. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát, holnap hajnalig. Ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Ma délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól, és beszámolok arról is, hogy megállt a budapesti lakások drágulása.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra, egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel, a döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terror elhárítási központ még 2010-ben jött létre. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkéken feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett tesztek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a Zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Rendezvények miatt ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Rendezvény miatt ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát holnap hajnalig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót is kihagyja. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a 13. kerületben a Fáji utcát a Röpenty utcánál toronydarú építése miatt. Ma délután 2 óráig időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Javultak a statisztikai mutatók az iparban. Márciusban csaknem 7%-kal bővült a termelés volumene. A növekedést elsősorban az elektronikai ipar, a járműgyártás és az élelmiszeripar húzta magával. Így az első negyedév egésze is pluszban zárt a tavalyi bázishoz képest. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptár hatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél utáni hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Jókai Mor születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításának nevezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általány adózó nem nyugdíjas vállalkozók, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített, negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövididejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cég szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. 100 milliárdok zúdulhatnak Budapestre, eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat a 2021-2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja 24.hu. A lap hozzáteszi, ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFP. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világ. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Változik a H8-as és a H9-es év közlekedése a hétvégén, és szó lesz arról is, hogy tovább nőtt a használt autó behozatal.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Több mint 2000 család kapott energiatámogatást a magyar-máltai szeretetszolgálattól a fűtési szezonban. A rászorulóknak elektromos fűtőtesteket kölcsönzött a karitatív szervezet, az energiát pedig 24 szociális naperőműve biztosította összesen 162 millió forint értékben. A legszegényebb kis településeken élő családok egyébként 120 ezer forint értékű támogatást igényelhettek. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Jellemzően közepes tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa a virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Új munkaszüneti napot jelölne meg egy javaslat. Egy civil kezdeményezés szeretné, hogy július 8-a a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi szabadságharc emlékére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy bár jelenleg március 27-e emléknapként szolgál, az inkább szimbolikus megemlékezés, és nem feltétlenül tükrözi a szabadságharc történelmi súlyát. Véleményük szerint egy új hivatalos ünnepnap lehetőséget adna arra, hogy az egész ország közösen emlékezzen a korszakra. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén 107 táborban csaknem 60 különböző tematikával várják a 12 és 25 év közti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Meghirdették az erdei füles baglyok felmérését. Az országos kampányban a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést, az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a füles bagoly térképet pontosítják majd. Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató nagyszabású időszaki tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel. Emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. Száznapos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban három nő és három férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunren Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz, munkatársaik hangfelvételek és hat ember napló bejegyzései alapján elemzik az elzártság nehézségeit.
0: Budapesti híreket hallottak. Thank you.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését, az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert az Építés és Közlekedési Minisztérium, írta közösségi oldalán Józsefváros polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sávközlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sáv csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt kell betartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Felpörgött az építkezési kedv idehaza. Az év első három hónapjában több mint 2800 új lakás épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prímet. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció, és szó lesz arról is, hogy gimnazista élesztett újra egy férfit a Nyílt utcán.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Csak nem három. Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Koranyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukovi Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén, a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását.

0: Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató.
1: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó média birodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Ez szerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvény beütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztését, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld, a második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT jármű parkja 4 darab emelő kosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Karbantartás és a sikeres próbajárat után újra üzemel a Zugligeti libegő. A völgyállomáshoz a nyugati pályaudvartól induló 291-es autóbusszal érdemes menni, a felső állomást pedig a Normafától lehet elérni 20-30 perces erdei sétával. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Látványos felvonulással elkezdődött a hajózási szezon a fővárosban. Április 26-án a hagyományos dunai kirajzáson, a hajók a Rákóczi híd és a Petőfi híd közötti szakaszon ünnepi alakzatba álltak, majd elindultak a parlament irányába. Amikor az utolsó hajó is megérkezett az országházhoz, közös kürtel hivatalosan is megnyitották az idei budapesti hajózási szezont. 4000 fős közösségi rendezvénnyel nyitotta meg a kapuit a felújított Magyar Formula 1-es pálya Magyaródon. A Hungaroring az utóbbi években kívülbelül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődött stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be. A Hungaroring 365 napon át működő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-ei adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai műsorában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Kezdjük azzal, hogy Rost Andrea lesz a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, illetve Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisius díjat kap. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz dr. Sélei Beatrix, a pszichológiai tudományok doktora, egyetemi docens. 2025-ben megjelent kötete a változás pszichológiája, válj a saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Illetve beszélgetek még Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalomművész. Lukács Miklós cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cíhe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Ha tehetik, tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. Ma van az emlékhelyek napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma tartják az új országgyűlés alakuló ülését. A program ezekben a percekben kezdődik Sulyog Tamás államfő megnyitójával, majd mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az elnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíjbevezetését. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Kezdjük azzal, hogy Rost Andrea lesz a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, illetve Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisjus díjat kap. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz dr. Sélei Beatrix, a pszichológiai tudományok doktora, egyetemi docens. 2025-ben megjelent kötete a változás pszichológiája, válj a saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Illetve beszélgetek még Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalomművész. Lukács Miklós cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ásér Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverez el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Néhány percen belül dr. Sélei Beatrix lesz a vendégem. Dr. Sélei Beatrix pszichológus 2025-ben megjelent kötete a változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Erről lesz szó, tehát nem is olyan sokára.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Szeretettel köszöntöm dr. Sélei Beatrixot, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docenst. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a megkeresést, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
1: Most egy könyvajánló érkezik a folytatásban, hiszen 2025-ben jelent meg a Változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, amely a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot, és szerintem ez az, amelyről nem lehet eleget beszélni, illetve hát ugye a változás talán az, ami most már tényleg állandó az életünkben, és valahogy a dolgokat szeretnénk konzerválni, főleg, hogyha az jó, mert hogy ahhoz tudunk kapcsolódni, és azt szeretnénk, hogy állandóan az legyen az életünkben. Na de a változás az mennyire jellemző egyébként az emberiségre? Milyen most a 21. században? Mennyire gyorsult fel minden körülöttünk?
2: Ahogy te is mondtad, ha valami állandó, akkor az tulajdonképpen a változás. Ami viszont a változás kapcsán is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, hogy korábban jóval több időnk volt alkalmazkodni, akár a megváltozott technikai, technológiai körülményekhez, akár az életritmusnak, vagy az információ mennyiségnek a növekedéséhez, gyorsulásához. Most viszont egy abszolút instant világban élünk, ahol folyamatosan és párhuzamosan több változás is zajlik az életünkben, és egy kicsit ez a könyv arra is szolgál, hogy megértsük, hogy a változások mire valók, hogy a változások hogyan tudnak működni, hiszen akár egy szeretett változásról, akár egy kevésbé vágyott, sőt, akár olyan változásról van szó, amit mi magunk nem is szeretnénk, rengeteg érzelem merül föl bennünk, viszont hogyha megtanuljuk ezeket egy rendszerbe rakni, ezeknek a működését átlátni, akkor sokkal könnyebben, és mi magunk is gyorsabban fogunk tudni alkalmazkodni, hiszen az alkalmazkodás pedig az egyik kulcsa annak, hogy sikeresek tudjunk lenni az életünkben.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ember életében vannak szakaszok, amikor nagyon gyorsan megtanulja azt, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez például az, amikor gyermeke születik, mert ő eldönt valamit, aztán a gyermekhez felülírja, és mindig egy újra tervezés van. Ott azért nagyon jól megedződik. Viszont utána, amikor ezen az időszakon túl van, azért tényleg szeretné azt, hogy úgy viszonylag úgy nyugalom legyen körülötte, és valahogy a nyugalmat azt az állandósággal azonosítjuk, és a változás az mindig ugye ilyen nagy hullámokat tud gerjeszteni.
2: Igen, ugye a nyugalomtól egyfajta biztonságot várunk, azt gondolom. Tehát a kiszámíthatóság, amikor van egy ritmusa például az életünknek, a munkánknak, a párkapcsolatunknak, bármilyen területre gondolhatunk. A kiszámíthatóság, a kontroll biztonságot ad nekünk, és nagyon sok olyan állapot van, amikor egyébként annyira ragaszkodunk ezekhez a biztonságosnak vélt szituációkhoz, hogy képesek vagyunk mi magunk egy kicsit, hát hogy is mondjam, zsákutcába terelni saját magunkat, és már csak fenntartani ennek a biztonságnak az illúzióját, pont azért, hogy a változáshoz vizionált, akár ugye kicsit kockázatosnak is, emiatt félelmetesnek tűnő érzelmeket el tudjuk kerülni.
1: Ez a könyv, amely ugye a változás pszichológiája, ezt hogyan építetted fel, milyen fejezetekre osztottad fel?
2: 9 nagy fejezet van benne, ami 3 részre tagolódik. Az első az, hát mondhatnánk, hogy egy kis PR munka a változásnak. Hát az első része adja azt a fajta megértést, hogy mik a változások, hogyan zajlanak a változások. Pont ezt, amit te is mondtál, hogy az érzelmi hullámoktól egy kicsit akár megijedhetünk, vagy szeretnénk tőlük szabadulni. Ebben is ad egy megértést, hogy az érzelmek egyébként nagyon jó barátaink, hogyha megismerjük őket és megszeridítjük őket, úgyhogy erről is ad információt is, önreflektív kérdéseket is, gyakorlatokat is, hogy egy kicsit közelebb tudjunk ehhez kerülni. A második része az éppen ezekről a zsákutcákról szól, amit te is említettél, hogy annyira akarjuk sokszor a biztonságot, hogy képesek vagyunk becsapni saját magunkat, és akár elhárító mechanizmusokat használunk, és egy picit másképp formáljuk a valóságot. Akár annyira belefásulhatunk az állandóságba, hogy már nem látjuk a kiutat, és akkor ugye szépen lassan elcsúszunk egy kiégés felé, tehát ilyenfajta zsákutcákról is beszél a könyv. És a harmadik nagyobb fejezet, azt úgy neveztem el, hogy gyorsítósáv, ha már a zsákutcák mellé mentünk, mert hogy azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem csak akkor van változás, hogyha valami rossz, hanem változtatni proaktívan is lehet azért, hogy valami még jobb legyen, hogy például legyen egy kis én időm, többet tudjak adni, ha én is jobb töltöttségi szinten vagyok, vagy tehetem az életemet mindig boldogabbá, vagy értelmesebbé, olyanná, amit élvezet élni számomra. Szóval ilyenekről is szó van benne. Mert egy kicsit azt próbáltam illusztrálni, hogy nem csak 200 oldalon a változásról, hogy mi a változás, és az miért jó, vagy miért rossz, hanem inkább ezekkel a kiégés, elhárítások, én idő, boldogság, fröccsök fejezetekkel szerettem volna megmutatni, hogy valójában az életünknek bármelyik területére nézünk rá, és fókuszálunk rá, hogy jelen lehetnek a változások, és jelen is vannak, és ebben az alkalmazott, vagy ilyen adaptív környezetben is meg tudjuk élni, meg tudjuk látni a szépségét, és mi legyünk azok, akik kezdeményezni tudják a változásokat, ugyanis ez most egy kicsit így aféle spoiler is, hogy ha nem csak követjük a változásokat, hanem mi indítjuk, vagy legalábbis ott vagyunk, rezonálunk a változásokra, akkor sokkal inkább tudjuk azokat pozitívvá tenni, a saját képünkre formálni, és nem csak elszenvedni őket.
1: Akik az önismeret útjára lépnek, azok, hát mondhatjuk, hogy egy hosszú útra lépnek, de egy fantasztikus utazás, ezt én azt gondolom, megismerni saját magunknak minden részletét, akár mélyebbre menve is, de elárasztanak minket ezek a dolgok. Ez a könyv segít abban egy picikét, hogy így tisztázza azt, ami ilyen rengeteg információ áradat ömlik ránk.
2: Gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert amikor még csak a kéziraton dolgoztam, én nagyon sokáig munkacímként az iránytű adtam, vagy iránytű címet adtam ennek a könyvnek. Éppen ezért, amit te is mondasz, hogyha mondjuk bemegyek egy libre, és oda megyek a pszichológiai részlethez, akkor találok ott 300 könyvet, mindegyiknek nagyon szép a borítója, mindegyiknek nagyon hangzatos a címe, a fülszövege azt ígéri, hogy ha ezt elolvasom, és végigmegyek a gyakorlatokon, mondjuk, amik benne vannak, akkor az életem klasszisokkal, vagy minőségileg jobb lesz, és aztán megveszem ezt a sok könyvet, ott sorakoznak a polcomon, de azt sem tudom, hogy melyikhez kezdjek hozzá először. És ez a könyv éppen ezért is van ez a sokféle kitekintés benne, vagy ez a mondjuk úgy, hogy 9 kisebb vagy különböző téma, hogy segítsen egy kicsit eligazodni ebben az önismereti labirintusban. Azt gondolom egyébként, hogy az is fontos hozzá, ezt a klienseimmel való munkámban is látom, az egyetemi oktatás során is látom, hogy amikor csak ilyen egy-egy jó szó van, mondjuk én idő, ez az én könyvemben is benne van, de hogyha nem tudjuk ezt egy kontextusba tenni, nem látjuk az egésznek át a rendszerét, akkor valójában nagyon nehéz megvalósítani el köteleződni mellette, és számomra az fontos, hogy tudományos keretbe, de érthető keretbe, egy logikai sorba tudjam berendezni ezeket, mert a kliensek is mindig szeretik látni azt az ívet, hogy honnan, hova tartunk, hogy oké, hogy most egy témán dolgozunk, és abban mélyülünk el, de ez a nagy egészhez, ami az ő önismerete, vagy személyiségfejlődése, vagy kiégésből való kiútja, ahhoz vajon hogyan kapcsolódik hozzá. Úgyhogy egy kicsit igen, azt gondolom, hogy erre is szolgál, hogy ebben a labirintusban egy útjelzőt adjon, vagy egy térképet találni, így ez még jobb, mint az útjelző.
1: A történéseket érdemesen mindig pozitívvá átfordítani, és onnan szemlélni. Mit gondolsz?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem. A másik azért is, mert van ennek a könyvnek egy nulladik fejezete, amiről eddig még nem is beszéltünk, ami olyannyira kontextust ad az egész pszichológiai tudománynak, amiben a könyv íródott, hogy híres, neves, olykor hírhedt kísérleteket mutat be, amiket a pszichológia nagyjai hajtottak végre még sok-sok évvel ezelőtt, és rávilágítok arra, hogy ezek a felfelismerések, felfedezések vajon hogyan jelennek meg a mai életünkben, és ezek között egy izgalmas az önbecsapási kísérlet is. Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogyha nem tudom, mondjuk szeretnék venni egy autót, sokáig nézegetem, hogy milyen autót vegyek, végül elköteleződöm egy modell mellett, hisz emlékszem, hát egyet tudok végül megvenni, okay. És utána például az összes többiről nem olvasok semmit, vagy csak a rosszakat, és a sajátom mellett csak a támogató bizonyítékokat keresem, hogy vállam veregethessem magam, hogy milyen jó döntést hoztam, hiszen az enyém a legjobb autó, a többi pedig mennyivel gyengébb ilyen-olyan szempontok miatt. Szóval, hogy azért módjával én azt gondolom, hogy ez is enyém a legjobb autó, a többi pedig mennyivel gyengébb ilyen-olyan szempontok miatt. Szóval, hogy azért módjával én azt gondolom, hogy ez is egy fontos tanulsága a könyvnek is, és az ön

0: valami fajta tanulságot levonni belőlük, de hogyha mi nem azok vagyunk, vagy az adott helyzet, vagy történés nem olyan, hogy meg tudnánk benne találni a pozitívat, akkor azért nem muszáj erőszakot tenni magunkon, hogy ez meglegyen. Tehát nem ez az igazi út, hanem az értelemkeresés változásban, eseményekben, bármiben.
1: Keressük a könyvet is, és olvassák el, én ezt javaslom mindenkinek, és aztán gondolkodjanak el azon, de ne gondolják túl, mert az meg szerintem a másik csapda, amikor már túlagyalunk mindent. A könyv, amit ajánlottunk a mai napon a hallgatóknak, dr. Sélei Beatrix, a változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, és egyébként minden más információt pedig a seleibeatrix.hu weboldalon megtalálnak rólad, és tudnak kapcsolatba is lépni, hogyha szeretnének. Én mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen, én is használja mindenki, és forgassa mindenki egészséggel ezt a könyvet.
1: Az elmúlt percekben dr. Sélei Beatrixot hallhatták, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docens, a Változás pszichológiája című könyv íróját.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Rost Andrea lesz a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos. A bejelentés kapcsán Magyar Péter azt írta: Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekes, évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A Milánói Scalától a New Yorki Metropolitan Operán át a világ vezető opera színpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent. Tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. Művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce. Hozzátette, a következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak. És amivel folytatjuk, Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisius díjat kap. Idén is kiosztják a könnyű és komoly zenei kategóriákban az Artisius díjakat. Összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el. László Attila életműdíjat kap a többi könnyű zenei kategóriában. Rózsa Magdi, Rácz Gergő, Kökény Dániel, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos és Fábián Balázs szerzőpáros vehet át díjat május 11-én a Magyar Zeneházában. A komoly zene területéről Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor részesül az elismerésben. Az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos. A 2025-ös év produkciójának pedig a Hungária koncert Vissza-vissza című koncertjét választották. Minden díjazottnak gratulálunk! Széles körű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet reformjára a Magyar Zenei Tanács. A Magyar Zenei Tanács elnökségének felkérésére közel 30 kiváló szakember kezdte el 5 munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása, az adózástól az oktatásig, a kortárs zenétől a hivatásos és amatőr együttesekig. A munkacsoportokban a tagszervezetek képviselői mellett találunk külső szakembereket is, és a tervek szerint már a szervezet május 12-én tartott közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják. És feljelentéssel, lemondásokkal és szakmai követelésekkel folytatódott az NKA támogatások körüli botrány. A 2026 tavaszán kirobbant NKA botrány középpontjában a szervezet egyik ideiglenes kollégiuma áll, amely a szakmai kontrollt megkerülve zárt ajtók mögött 17,6 milliárd forintot osztott szét egyedi döntések alapján. A visszaélés napvilágra kerülése után olyan fajsúlyos vezetők távoztak a testületből, mint Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila. A botrány az intézményrendszert is megrengette. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója politikai elvárásokkal indokolta a transzparencia hiányát, saját helyettese hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a hatóságoknál. Miközben a politikai hátterű kiemelt projektre 10 milliárdok jutottak, a magyar kultúra tartó lopai, például patinás irodalmi lapok a csőd szélére sodródtak. A válság hatására a teljes művészvilág egységesen követeli a rendszer átvilágítását és az NKA politikai irányítástól való függetlenítését. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, Örkény István Tóték című regényéből forgatnak filmet Hollywoodban. A Bette Midler című film főszerepeiben Josh Gad, Jason Isaac és Ruth Negga lesz látható. A rendező Peter Fellows, aki leginkább az Alelnök és az Avenue 5 című sorozatairól, valamint a kritikusok által elismert Stalin halála és a David Copperfield rendkívüli élete című filmekről ismert. A játékfilmes rendezőként ezzel az alkotással debütáló Fellows elmondta, Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikáról és kulturális beidegződésekről szóló remek műve alapján az adaptáció egy vérbeli vígjáték, de egyben szívszorító film is lesz. A kétségbeesésről, a veszteségről és arról, milyen abszurd dolgokra képes az ember, hogy megvédje szeretteit. A heti hír összefoglaló után már is Lukács Miklós Liszt és Erkel díjas cimbalomművész lesz a vendégem, aki május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Eötvös Péter művészetét a kortárs improvizációval. Ezzel folytatjuk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lukács Miklóst, Liszt és Erkel Díjas cimbalom művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. május 16-a, ezt a dátumot kell megjegyezniük, a helyszín pedig a Budapest Music Center, és egy rendhagyó szólóestre hívjuk meg a hallgatókat, ami nagyon-nagyon különleges lesz, és a cimbalmot, mint szóló hangszert fogjuk megismerni évtizedeken, századokon keresztül átívelve, egyébként földrajzi helyeken is. Én azt gondolom, hogy ha rád gondolunk is a cimbalomra, akkor az már nem kérdés, hogy bizony a te kezed alatt te szóló hangszerként működik már nagyon régóta.
2: Valóban ezt régóta űzöm, ha lehet ezt így fogalmazni. Természetesen ez a tanulmányaimból is fakad, hát én klasszikus zenét végeztem a Zeneakadémián is, hát rengeteg olyan darabot játszottunk. Annak ide én tanulmányi szándékkal is, aztán utána pedig előadói szándékkal, ami szóló cimbalomlára komponálva. Viszont nagyon sok átiratot is készítettünk, mivel cimbalom irodalma főleg a 20. század zenéje, de hát nyilván nekünk végig kellett járni, és végig is kell járni azt az utat, amit a többi zenész is végig jár, megismerni korszakokat, a korszakok sajátosságait. Így ezekből a művekből átiratokat készítettünk, ami hát egy kicsit misztikus ilyenkor, mert hogy átiratot is, hogy áll hozzá az ember, de hát ennél sokkal egyszerűbb volt a mi dolgunk, a zene az ugye meg volt adva, és igazából csak cimbalomra kellett átültetni. Szóval innentől kezdve nekem ez nem idegen, viszont most ebben a programommal olyan helyekre, olyan zenékhez nyúltam, amiket még szerintem nem hallottam egy közönség cimbalmon. Gondolok én itt egy görög himnuszra, amit Apollon tiszteletére lett írva. Másrészt olyan középkori táncokra, amik nem szokás cimbalom előadótól, de én mindenképpen szerettem volna velük valamit kezdeni, mert egyrészt én cimbalomszerűnek tartom őket, másrészt pedig tényleg nagy kihívás szóló előadásban előadni őket, mert hát reneszánsz táncokat is együttesei adták elő. De hát próbálom ugyanazokat a hangszíneket, és próbálom ugyanazokat a karaktereket megjeleníteni egy száz cimbalommal, mint annak idején mondjuk hallhatott a nagy közönség, vagyis hogy táncolhatott a nagy közönség. És egészen elérkezünk a 20. századig, Bartókig. Bartók Béláról tudni kell, hogy igazából ismerte a cimbalmot, és Rácz Aladárral is találkozott, sőt Rácz Aladárnak van egy leírása, amikor megkereste Bartókot, és sokat beszélgettek, és pont annak a mű kapcsán volt témájuk, ami az egyetlen mű, ahol cimbalom szerepel, mégpedig a Hegedű rapszódiája, ott van egy cimbalom szólam, és ebben tett fel kérdéseket Rácz Aladár Bartóknak. Viszont Bartók gyorsan átterelte a témát, és Rácz Aladárt elkezdte improvizálta, és különböző román és erdélyi zenéket szeretett volna hallani Rácz Aladártól. Ez izgatta Bartókot. Hogy miért nem ír tovább, vagy miért nem gondolkozott cimbalomra, azt nem tudom. Erről nincsenek információi. Viszont mi cimbalmosok nagyon szeretjük a műveit, és nyilván hozzányúltam, nyilván megérintett Bartók művészete, és például egy ilyen Bartók blokk is lesz a repertoáromba, ami Bartók Vízhangok címre hallgat. És hát természetesen Kurták György, akinek a cimbalom elég sokat köszönhet a 20. században, és most jelen pillanatban is elég sokat köszönhet, hála Istennek, nemrég ünnepeltük 100. születésnapját, és a legújabb operájába is szerepel cimbalom. Jövő héten megyek hozzá, és megmutatom neki a szóló műsoromat, és egy-két művével még foglalkozunk, tehát úgy állok közönség elé szombaton, május 16-án, hogy Kurták György engedélyével és felügyeletével fogjuk ezeket a darabokat meghallgatni. Szóval egész széles skálát járok be a cimbalommal, de mégis úgy érzem, hogy minden zene bennem egy és ugyanaz. Próbálok hidat, és próbálok értelmet és kapcsolódást keresni ezek között, a zenék között.
1: Kronológiai sorrendben megyünk?
2: Néhol igen, néhol nem. Nagyon érdekes választás például az már a legelején, hogy nyilván a legrégebbivel kezdem ebben a görög himnusszal, de egyből utána felcsendül a Bartók mű Este a székelyeknél.
1: Na igen, szóval miért?
2: A kulcsa a skálákban rejlik. Mint tudjuk, annak idején a görögök különböző hangsorokat, na most próbálom nagyon egyszerűen és egyszerű elmondani. Különböző hangsorokat használtak. Ezeknek sok értelme volt, tehát olyan értelemben rengeteg értelme volt. A hangszerek kapcsán is a skáláknak, plusz az előadásmód és az akkori gyakorlat szerint is bizonyos skálák eléggé közkedveltek voltak és gyakoriak. Viszont, mint minden zene, és nagyon sok zene pentaton skálára hagyatkozik, és pentaton skálára épül, az a legrégebbi, és hát sokan nevezik a legrégebbi skálák közül valónak. Így a két skála, a görög skála és a pentaton skála kapcsolatát próbálom egész egyszerűen megjeleníteni, és nyilván úgy, hogy nem úgy történik a történet, hogy eljátszom a görög himnuszt, és utána egyből belecsapok az Este a székelyeknél című darabba, hanem átvezetem, átkötöm a skálákat egymásba. És gyakorlatilag innentől kezdve egy olyan szimbiózist és egy olyan természetes jelenséget fog kapni a két egymás utáni következmény, mint hogyha egy is ugyanaz lett. Az ősiségét ragadtam meg ennek a két skálának. És természetesen improvizálok benne. Igen. Ez még egy nagyon fontos.
1: Ez lett volna a következő irány, hogy vajon az improvizáció az mennyire jelenik meg, és mindeközben itt nyitok egy zárójelet is, hogy ez egy milyen hosszú műsor lesz, és fizikailag ez mennyire lesz fárasztó?
2: Fizikailag szerintem nekem nagyon fárasztó. Már azért is, hogy most vagyok annál a fázisnál, mert folyamatosan dolgozom vele. Uh-huh. Folyamatosan új ötleteket kapok. Amúgy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ez is folyamatosan fog változni. Tehát én nem egy fix programot szeretnék most kialakítani, hanem inkább egy irányt szeretnék magamnak tűzni, hogy merre, honnan és hova szeretnék eljutni a zenével, és ebben majd belekerülnek új művek, aztán lehet, hogy emiatt ki fognak kerülni régebbiek, nyilván azért, mert azért nekem is vannak végleteim, másrészt a közönség számára is egy befogadó képessége limitált, szóval nem szeretnék 2,5 órán keresztül játszani fölöslegesen, de úgy gondolom, hogy ez egy elég hosszú program lesz, ha már csak az időket nézem, legalább 1,5 óra, úgy, hogy nincs nagyon szünet. Hát sok olyan zene van, amit szeretek.
1: Igen, ilyenkor nehéz választani. Na és az improvizáció, vannak kifejezetten olyan művek, vagy úgy készítettél átiratokat, bár te több eszemben beszéltél, hogy készítettetek átiratokat, amiben meghagytad, hogy van improvizációs hely.
2: Találtam benne. Egy megkomponált műben nehéz találni improvizációs lehetőséget. Na most, az természetesen működik és működött, és mindig is úgy adta magát, hogyha két darabot, vagy akár két standardet, most, hogyha belemegyünk azokba az improvizációs műfajokba, ahol ez gyakori például a jazz műfajában. Ott ez egy természetes folyamat, hogy nem csak a melódiára és nem csak az akkordsorra improvizálunk egy standarden, de bármilyen műben belül, hanem mondjuk összekötünk két különböző darabot. Na most ez a klasszikus zenéből kiindulva gyakorlatilag eddig nem nagyon volt, vagy sincs rá gyakorlat. Természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem csinálják bizonyos előadók most már, de általában én ezeket úgy hallottam, vagy úgy hallgattam meg, hogy ezek az összekötő funkciók is konkrét megkomponált művek voltak. Tehát mondjuk felcsendült egy kortásmű, utána jött egy régebbi mű, aztán újra egy kortásmű, megint egy régebbi mű, szóval így korszakokkal játszottak. És gyakorlatilag bizonyos szempontok alapján eldönthette a közönség, hogy most itt átvezetőkről van szó, akár a kortásművek átvezetőjéként használták, vagy a bizonyos korok régebbi műveit, mondjuk egy barokk művet, vagy fordítva. Vagy megéltek egymás mellett ezek a művek, hiába voltak időben távol egymástól, vagy vannak távol egymástól, de mégis egy egységes ívet képeztek. Na most én ezt improvizációval váltom ki, ami gyakorlatilag mindig stílushűen és stílusnak megfelelően fog működni. Szóval nem kortárzenei improvizációkra kell gondolni, mondjuk egy görög himnusz kapcsán, hanem, ahogy említettem, azokkal a skálákkal és azokkal a hangszínekkel kezdek el játszani. Néha bizony imitálva hangszereket, hangszereket. Ez is egy nagyon érdekes kaland a cimbalomba, hogy lehet ezeket a hangszíneket elérni, ezzel már régóta foglalkozom. Tehát gyakorlatilag nekem a stílushűség megmarad, és már csak a vége felé fog. Amikor elérkezünk a kortárzene világába, akkor fog egy-két helyen nagyon egyszerűen, nagyon finoman megjelenni egy pár kortárs improvizáció. A darabok közben pedig érdekes szempont azért tudni kell ilyenkor a darabok szerkezetét. természetesen, tehát nem fölöslegesen, vagy nem adhok módon, vagy nem éppen, mert én úgy kívánom ott. Azt gondolom, hogy itt van egy improvizációs rész, hanem megnézem tényleg a szerkezetét annak a műnek, hogy tényleg hol kíván, ha kíván egyáltalán ilyen lehetőséget, hol tehetem meg ezt a lehetőséget, hol nem sérül vele a darab. Ezek nagyon fontos szempontok voltak. Tehát, ha belenyúlok egy darabba úgy, most ez a belenyúlok, ez csúnya szó.
1: De értem, de igen.
2: Ha közben kiválasztok egy pontot, ahol improvizálni fogok, akkor azt nagyon-nagyon nagy súllyal kell és felelősséggel eldönteni, hogy egyrészt indokoltál, ha indokolt, akkor mennyire hosszan indokolt, és milyen nemben indokolt a történet. Ezek szép és jó játékok voltak, rengeteget tanultam.
1: Elhiszem. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalom művész.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Lukács Miklós a nemzetközileg elismert Liszt és Erkel díjas cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét a kortárs improvizáció. Az est nem csupán zenetörténeti kalandozás, hanem mélyen személyes vallomás is. Erről beszélgetek Lukács Miklóssal, folytassuk a beszélgetést. Lesz-e olyan darab, amely kifejezetten itt fog megszólalni először, mondjuk ősbemutatóként?
2: Lesz több is. Kurtág György édesapám emlékére írott rövid műve fog most először megszólalni, és erre reflektálok majd egy picivel később időben az én emlékezetemmel, az én rövid darabommal, amit édesapám emlékére írtam, és több olyan kompozícióm is meg fog szólalni, amit eddig nem hallott még a közönség.
1: Kurtág György ezt idén kezdte el írni évelején, ugye, hogyha jól emlékszem, január elején és január vége felé valahogy be is fejezte ezt a művet.
2: Így van. Én már édesapám múlt év végén hunyt el, és elég gyorsan eljutott Gyuri bácsihoz ez az információ, és a fiához, ifjú Kurtág Györgyhöz, akivel elég szoros baráti kapcsolatban vagyunk, és hát meglepetésszerűen ért, és nem tudtam, hogy megköszönni ezt a gesztust. Kurtág Györgytől, hogy gondolt erre, és apukám emlékére komponál egy művet. Hát ez az élet érdekes fintora, vagy nem is tudom, minek nevezhető, így, hogy pont a születésnapon kezdte elérni január 9-én. És igen, így van, valóban egy másfél-két hét múlva be is fejezte. Voltak különböző variációk, amiket régebben már elküldött nekem, azok vonos 4-es plusz cimbalom hangszerelés volt, de igazából a végleges formájának örültem nagyon, ami egy szóló cimbalom darab.
1: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és szép lesz ez a koncert, én azt gondolom, május 16-a, ezt kell megjegyezni, Budapest Music Center, és meg fogjuk mi is tapasztalni, hogy mik a hangszernek a lehetőségei, és minden színét megmutatja nekünk majd?
2: Én úgy gondolom, hogy hála Istennek most már a cimbalom elég népszerű Magyarországon, bár én még mindig szkeptikus vagyok, és mindig elégedetlen vagyok ezzel, hát mondjuk nekem ez is a dolgom, hogy elégedetlen legyek, és folyamatosan dolgozok, de nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Hála Istennek van már egy olyan generáció, nálam fiatalabbak és nálam idősebbek is, akik folyamatosan világszerte bemutatják a cimbalom lehetőségeit, és tágítják a tereit, és megmutatják az embereknek, hogy nem azokban a műfajokban használatos csak, amit annak idején mondjuk 50 vagy 100 éve ismertek az emberek, és világszerte így lett elkönyvelve és elfogadva, méltán természetesen, hanem itt 2026-ban, vagy inkább fogalmazok így a 21. században új szerepeket tud kapni, új lehetőségek, új irányok, és ez nem csak a cimbalomnál van, ez minden hangszernél így van. Én igazából azt gondolom, hogy ha egy előadó előre mutat, és előre gondolkozik, és már progresszív lenni, akkor egészen csodálatos dolgok születhetnek. Én sok ilyet látok különböző hangszeresekről. Tény, hogy sok olyan oldalát megmutatták már a cimbalomnak most, ha visszatekintek az utolsó 20-25 évre, ami előtte nem volt jelen, vagy nem volt gyakorlatban. Itt nem csak műfaji besorolásokra gondolok, hanem egyszerűen csak megszólaltatási irányokra. De szerettem volna új hangszíneket is felfedezni először is saját magamnak, mert mindig először az ember saját magának fedez fel. És természetesen megmutatni ezt a közönségnek akkor már csak, ha ez kiforrott játékmód. Én úgy gondolom, hogy valamennyire kiforrott már bizonyos darabokban az a technika, ami újszerűnek fog tűnni az estemen, de hát minden valamiből fakad, és nagyon nagy újdonságot én nem tudok mutatni, mert hála jó Istennek, már nagyon sok minden van.
1: Igen.
2: Nem csak mögöttem, a hangszerem mögött. nagyon sok minden van, de mégis lehet olyan kontextusokba helyezni ezeket a megszólalásokat és hangzatokat és gondolatokat, ami új, mindenféleképpen újszerűnek fog tűnni.
1: Május 16-a a BMC könyvtára, ide kell ellátogatnunk, hogyha mindezt zenében is szeretnék meghallgatni, amiről mi most beszélgettünk, és egyébként minden más információt pedig a mikloslukacs.com weboldalon megtalálnak, hogy hol láthatnak és hallhatnak még téged, én pedig kívánom, hogy a koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket.
1: Az elmúlt percekben Lukács Miklóst hallhatták, Liszt és Erkel díjas cimbalom művészt. Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Ha tehetik, tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják, a Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak, a 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Néhány percen belül a Műtárgyak Éjszakájának a fesztiváljára hívjuk meg a hallgatókat. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája Fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a Budapest tavaszi kulturális művészeti program kínálata. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyeken új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. Erről fogok beszélgetni Horváth Lillával, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjével.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Szeretettel köszöntöm Horváth Lillát, a műtárgy.com művészeti és partnerkapcsolati vezetőjét, illetve a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Én köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Így már szerintem most a hallgatók tudják, hogy milyen eseményre hívjuk meg őket, de a dátum az nagyon fontos. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája Fesztivál. Vált, amely nélkül szerintem ma már elképzelhetetlen a tavasz. Ez hanyadik alkalom lesz egészen pontosan? A tizedik?
2: A tizedik alkalom lesz, igen, egy abszolút jubileumi alkalmat szervezünk meg idén.
1: Mikor kezditek el a szervezést? Véget ér a fesztivál, gondolom van egy pici pihi, és utána szinte pár hónapon belül, ugye?
2: Igen, ez abszolút egy több hónapos szervezés és folyamat áll az egész rendezvény mögött, de nagyon izgalmas, úgyhogy minden percét élvezzük.
1: A műtárgyakat egy picit írjuk körbe, hogy mit jelent ez egészen pontosan, illetve mik kapnak helyet most is ezen a fesztiválon, hiszen először a festményekre gondolunk, de nem csak ez van benne.
2: Valóban, és ez az egyik, én azt gondolom, hogy különlegessége is a fesztiválnak, hogy ugye a műtárgyba azért nagyon-nagyon sok dolog tartozik, tehát, hogy nem csak festményekről beszélünk, hanem grafikákról, szobrokról, érem, bélyeg, porcelán, kerámia, és ugye itt jönnek aztán az iparművészeti tárgyak is, tehát egy nagyon-nagyon színes és nagyon gazdag programkínálat várja a látogatókat, egyébként városi séták alkalmával kicsit az építészet irányába is elmozdulunk, tehát valóban egy nagyon-nagyon sokszínű rendezvényről beszélhetünk.
1: Egyébként minden programot megtalálnak a műtárgyakészakája.hu oldalon, mi most egy párat ki fogunk emelni, de hát szerintem üljenek le és töltsenek el egy kis időt, mert hát azért több száz program, mondhatjuk ezt?
2: Egészen pontosan 120 programról beszélünk, valóban lehetetlen lenne felsorolni az összeset, én is arra bíztatok mindenkit, hogy böngészze a weboldalt, mert különböző szűrésekkel, időpontok, tematikák szerint minden információt meg fogod találni.
1: Melyek azok a kiemelt helyszínek vagy események, amelyekre mindenképpen felhívnád a figyelmet?
2: Én talán nem is úgy mondanám, hogy kiemelt helyszínek, én kiemelnék egy párat, de szinte lehetetlen lenne választani. Vannak visszatérő, akár sláger programnak is hívhatom őket, mint például a Herendi porcelánpalotában a Herendi porcelán tányér festés, ugye ki lehet próbálni az ikonikus Herendi mintákat, vagy akár a kezdetektől csatlakozó Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tárlatai, tehát ezeket is szeretném mindenképpen kiemelni, de nagyon-nagyon sok évről évre nagyon-nagyon sok új helyszín, és mindig nagyon-nagyon izgalmas, szinte meglepetés programok lesznek. Én amit például ajánlanék, ha valaki szereti az interaktívabb, kicsit ilyen nyomozás, értékbecslés jellegű programokat, a fesztiválon több ilyen esemény is lesz interaktív kincskeresés, ki lehet próbálni, hogy mennyire látjuk meg a tárgyakban a valódi értéket, illetve ebben kapunk segítséget. Lesz délutáni nyomozás képes lapokkal, illetve ha valakinek van például saját bélyeg, érem otthon, azt is meg tudja mutatni, és a szakértő ezt felbecsüli, tehát lesz egy abszolút ilyen vonal. Én mindenképpen felhívnám a figyelmet a rekordszámú workshopra idén. Textil művészeti alkotásokkal lehet foglalkozni, lesz akvarelfestés, ugye a porcelánfestés már említettem, de emellett porcelán ékszert is lehet majd készíteni. Egy porcelán tervező művészet, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan alkalmak, amelyeket nem érdemes kihagyni. Lesznek nagyon izgalmas városi tematikus séták is, úgy mint például Görbe Márkkal kovácsolt vas remek műveket tudjuk majd bejárni a belvárosban, vagy akár az óbudai zsinagógának. És a történetét megismerhetjük. Én most talán így ezeket emelném ki, de tényleg nagyon-nagyon széles a programválaszték.
1: Nézzék meg a weboldalt mindenképpen. Az idei fesztiválnak van-e valamilyen kiemelt témája?
2: Van. Minden évben van egyébként kiemelt témája a fesztiválnak. Idén a művészet gyógyító ereje, amelyel azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a művészet fogyasztása, illetve ezt nem is csak mi mondjuk, hanem azért több hazai nemzetközi kutatás már foglalkozott ezzel, hogy azért az több, mint egy esztétikai élmény. Tehát akár a befogadás, akár az alkotás képes minket feltölteni, elindítani olyan érzelmi, gondolati folyamatokat, amelyek a tanulást, feldolgozást is akár tudják segíteni, és vannak olyan programok, amellett, hogy egyébként az összes program ugye a művészet köré épül, de vannak olyan kiemelt programok, ahol picit minket ebben segítenek a helyszínen a szakértők. Lesz például akár a Magyar Nemzeti Galériában, vagy a Nemes Galériában olyan slow looking tárlat, ahol egy picit lelassulunk, és az elmélyültebb fókusszal fogjuk tudni vizsgálni a műtárgyakat, de lesznek művészetterápiás workshopok is, ahol kipróbálhatjuk valóban ezt a kreatív alkotást és annak a feltöltő erejét.
1: Ellátogathatunk rengeteg helyszínre, ahova elmehetünk, és itt azért ugye nem csak múzeumok csatlakoztak, hanem sok mindenki más is, galériák akár, vagy tényleg olyan helyek, ahol a művészet tetten érhető, viszont a kortárs művészekkel lehet-e valahol találkozni? Mert szerintem ez is mindig egy nagyon izgalmas dolog.
2: Lehet, én is pont ki szerettem volna emelni, hogy ez talán a fesztivál egyik, ha mondhatom így, büszkesége, hogy itt a múzeumok, a galériák mellett azért ellátogathatunk műtermekbe, restaurátor műhelyekbe, és több például az Artus stúdióban, a Budapest Art Factory-ban ott több művésszel is találkozhatunk, végigjárhatjuk a műtermet, megismerhetjük őket és a munkafolyamataikat, tehát nagyon izgalmas ez, de például Nyári István képzőművész műtermében, Nagy Boglárka stúdiójában is ellátogathatunk, úgyhogy valóban van ilyen lehetőség is, olyan tárlatvezetés is, ahol maga a művész fog nekünk mesélni, úgyhogy ezek valóban azt gondolom, hogy nagyon különleges és kiadhatatlan alkalmak.
1: Van most két műsor a két kereskedelmi tévében, és azt gondolom, hogy azóta fellendült a műtárgyak iránti kereslet és érdeklődés, inkább így mondom. Lesz-e olyan program, amely mondjuk segíti az embereket, hogyha valaki el szeretne ebbe az irányba menni, akkor rá érdemes figyelnie, mit érdemes akár megvennie, vagy gyűjtenie?
2: Én azt gondolom, hogy nem is talán egy programot emelni ki, hanem azt, hogyha bárki ugye szeretne egy picit jobban belépni, vagy betekintést nyerni ebbe a világba, akkor szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, hogy elinduljunk ezen az úton, hiszen ez egy olyan módja annak, hogy találkozzunk művészekkel, szakértőkkel, és magával, hiszen a műtárgyakkal való ismerkedésnek ugye szinte mondhatjuk, hogy ez az első lépcsőfok, hogy menni, nézni, sokat látni, és azt gondolom, hogy itt amellett, hogy akár elmegyünk egy kiállításra, hallhatunk szakértők előadását, mint pont erről is lesz egy előadás, hogy mi foglalkoztatja most a gyűjtőket, de emellett az, hogy megismerjük a különböző technikákat, hogy hogyan is készült el az adott műtárgy, mi áll mögötte, meghallgathatjuk a művészt. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges és fontos első lépések egyike lehet.
1: Ahogy beszélgettünk, az rajzolódik ki számomra, és szeretnék itt majd most egy tévhitet el is oszlatni, hogy ez olyanoknak szól, ez a műtárgyak éjszak, tizedik műtárgyak éjszakája, akik nagyon érdeklődnek ez iránt, vagy már nem annyira kezdők, de akkor itt ezt el kell oszlatnunk, hiszen vannak olyan programok, amely családoknak és gyerekeknek is szólnak.
2: Abszolút, én teljesen egyetértek, hogy oszlassuk el ezt a tévhitet. Pont az egyik nagy célunk, hogy minél szélesebb réteget meg tudjunk szólítani. Tehát aki már tapasztalt, akár gyűjtő, az is fog találni magának nagyon érdekes különböző programokat, művészekkel tud találkozni, műteremlátogatások, akár anyagvizsgálati laborba is el tud látogatni, de aki még csak most ismerkedik, vagy úgy érzi, hogy szeretne több információt szerezni, rengeteg program van, ahol szeretettel várják őket, és a kérdésekre is nagyon-nagyon nyitott mindenki. Tehát azt gondolom, hogy és valóban, ahogy említetted, vannak gyermekprogramok, családos programok, rengeteg interaktív foglalkozás, úgyhogy pont az nagyon-nagyon nyitott mindenki. Tehát azt gondolom, hogy és valóban, ahogy említetted, vannak gyermekprogramok, családos programok, rengeteg interaktív foglalkozás, úgyhogy pont az a lényeg, hogy picit közelebb hozzuk a közönséget.

0: Gyakorlatilag nagyon-nagyon elfordulunk a régi korok felé, tehát tényleg olyan technikákat, illetve alkotásokat láthatunk, vagy gondoljuk akár ugye a Szépművészeti Múzeum kiállításaira, tehát egy hatalmas ívet járunk be, és azért is javasoltam, hogy mindenki bátran böngészze a weboldalt, mert rengeteg izgalmas információ, és látja is, hogy mennyi különleges program van.
1: Hogyan látogatható a fesztivál?
0: A fesztivál bérlet, illetve napi jegy megvásárlásával látogatható, viszont programregisztrációt azt kérünk minden programra, ezek mind létszámkorláthoz kötött limitált számú programok, pont azért, hogy megadjuk ezt a fajta élményt a látogatóknak, hogy valóban tudjon kérdezni, és tényleg így az interaktivitás abszolút a központban van.
1: Az, hogy most ez a 10. műtárgyak éjszakája, 2026. május 14-15-16, megünneplettek-e valahogyan, illetve megálltatok-e előtte egy picit, vagy majd utána fogtok, hogy így elmélyüljetek ebben, hogy így mi minden történt?
0: Én azt gondolom, hogy már egy picit megünnepeltük, ugye volt egy sajtótájékoztatónk is, de azt gondolom, hogy majd a fesztivál után fogunk még egy nagyobb ünneplést, tehát picit megállunk, és akkor értékeljük az idei rendezvényt is.
1: Hogy válogattátok ki, hogy kik legyenek ezen a fesztiválon, vagy akik jelentkeztek, ők kerültek bele, illetve lehet-e még jelentkezni, aki mondjuk most hallja és most kapott 10-be?
0: A programregisztráció az már egy ideje lezárult, úgyhogy már nincs lehetőség, esetleg a következő évi fesztivált ajánlanám mindenkinek. Van egy nagyon nagy partneri bázisunk, akik évről évre visszatérnek, ott van egy nagyon lelkes részvétel, de minden évben vannak új csatlakozók is.
1: Tehát jubileumi évaddal, rekordszámú programmal érkezik a 10. műtárgyak éjszakája fesztivál 2026. május 14-e, 15-e és 16-a között. Én pedig kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon, és hát boldog születésnapot kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel mindenkit a fesztiválon.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Lillát hallhatták, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, a műtárgyak éjszakája fesztivál projektmenedzserét.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló második részében. Asher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Céhe életműdíját. A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életművéért kritikusdíjat adományozhat olyan a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó 65 év feletti művésznek, aki a dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színház művészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. Az elmúlt években olyan alkotók kapták meg az elismerést, mint Törőcsik Mari, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Pogány Judit, vagy éppen Cserhalmi György. Most Asher Tamás kapja meg, akinek gratulálunk. A legértékesebb kortárs magyar festőművét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Bak Imre, Birkás Ákos, Deny Pál és Fajú János alkotásai is. Az aukciós kiállítás ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában, az érdeklődők nem csak a kortárs, hanem a klasszikus árverés anyagát is láthatják. És Pusfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia 22. elnöke, erről is beszámolhatunk. 2026. május 5-én tartották a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlését, amelyen az intézmény új vezetőjét is megválasztották. Az akadémia 22. elnöke Pósvai Mihály, a főtitkár Kecskeméti Gábor, a főtitkár helyettes Kovács Ilona lett. A leköszönő elnök Freun Tamás neurobiológus 2020-ban váltotta Lovász László matematikust, és két elnöki perióduson keresztül töltötte be azt a tisztséget. Pósvai az MTA rendes tagja, kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződéseinek a tanulmányozása. Bővíti együttműködését az Operaház és a Zeneakadémia. Új stratégiai megállapodást kötött dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, és dr. Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora. Az együttműködés révén az egyetem növendékei akár fellépőként is közreműködhetnek operaházi előadásokon, de közös kurzusok, mentorprogramok is szerepelnek a tervekben. A megújított szerződés értelmében a két intézmény közösen dolgozik a világhírű magyar zene örökség megőrzéséért, annak érdekében, hogy folyamatosan gazdagodjék és az eljövendő generációk számára is hozzáférhető maradjon. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy a sátántangó tiszteletére avatott emlékkövet a Magyar Tudományos Akadémia. A Határtalan Történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal beszélgetéssel és a Korosi Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia május 5-én Budapesten. Az MTA székházánál a Széchenyi István téren található Határtalan Történet című műalkotás egy folyamatosan bővülő idővonal, amelynek mészkőlapjain az akadémia első 200 évét, annak fontosabb eseményeit, szereplőit jelenítik meg. A kedden felavatott új kővel a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett író Sátántangó című 1985-ös regényéről emlékeztek meg. A heti hír összefoglaló után pedig érkezik még egy interjú itt a Papagéno Klasszik műsorában. Fekete Péter lesz a vendégem, Jászai Mari díjas érdemes művész, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója. A Fővárosi Nagycirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt most nyáron. Az Arany János Rege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeményből is ismerős mitikus kor történetei elevenednek meg a porondon. Mesei alakok, fantasy filmeket idéző látványvilág, szimbolikus jelenetek, valamint a közép-ázsiai mondavilág különös figurái és képei állnak össze egy nagyszabású, egész estés előadássá. Erről fogok beszélgetni tehát Fekete Péterrel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkusz Fesztivállal, majd aztán jött a Ringlispiel című előadás, és aztán ugye április 18-án volt a Cirkusz Világnap is. Milyen visszatekinteni az elmúlt pár hónapra, amiben oly sok minden történt?
2: Dübörgő sikerekről tudok beszámolni a cirkusz irányából. Már rögtön az év elején a fesztiválunk kapcsán a világ Budapestre figyelt, ide érkeztek a legjobb műsorszámok, a világ legjobb artistái, és itt méretkeztek meg. Egy héten keresztül 5 különböző show, 5 különböző előadás keretében. Több mint 200 artista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégák nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk, hogy egy előadás keretében ezekkel megismerkedhetnek. És aztán jött a húsvét, a húsvéti időszak, amikor a Ringlispiel című előadásunkkal tavasz köszöntően felszálltunk a körhintára, és sok-sok olyan fiatalnak adtunk lehetőséget, akik az ország különböző sarkában, az ország különböző városaiban a cirkuszművészetnek hódolnak, és valamilyen cirkuszhoz közeli műsorszámot mutatnak be. Na, őket vendégként meghívtuk egy produkcióba, ez volt a Ringlispiel, és aztán eljutunk most már a Miráshoz, ami egész nyáron látható lesz a Fővárosi Nagy Cirkuszban.
1: Szerintem már megszokhatta a közönség, hogy fantasztikus világszámokat láthat, na de a Mirás az miről szól? Elvarázsol minket, és a mesék birodalmába repít el?
2: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk. És akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
1: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
2: Megszokhatták a Fővárosi Nagy Cirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket. Egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirász című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagy Cirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motívumok is.
1: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adaptáltak a Fővárosi Nagy Cirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
2: Általában egy évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét vízi cirkusz lesz a Fővárosi Nagy Cirkuszba. Egy évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak. Hagyosszam meg a hallgatókkal, például elém raktak egy 1,5 millió dolláros jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni. Kétszer is megnyaltam a toll végét, mielőtt alá mertem írni, de aztán, amikor megtekintettem, átnéztem a leltárt, akkor valóban láttam, hogy hát gigantikus jelmezekről van szó. Több száz flitterekkel kivert öltözetről, maszkokról, fejdíszekről, hihetetlen kézi munkával előállított fantasztikus látványvilágot fog ez mutatni majd, és hát ezért is mertem elhívni, ezért is mertem belevágni ebbe a történetbe, hiszen a nyár az egy hosszú időszak, és 5 hónapon keresztül kell nekünk a magyar nézőket elvarázsolni. varázsolni. És minden második évben, amikor vízi cirkusz van, akkor egy picit könnyebb, hiszen a víznek a látványvilága az vonza a nézőket, és a minden páratlan évben pedig hát valami nagy dologgal kell előrukkolni, ilyen most ez a mirázs.
1: Így van. Most itt nekünk melyik mese lesz az, amelyik segít, és amelynek az íve alapján és által láthatunk fantasztikus produkciókat, és akkor itt a produkciók is kapjanak helyet. Zsonglőrök lesznek, én azt gondolom, lesznek akrobatikus dolgok, és állatok is.
2: Álljunk meg a zsonglőröknél, mert nagyon kiemelném egy magyar fiú, Hanusz István van egy háromfős csapatban, de nem akármilyen háromfős csapatról van szó. Egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú a manésban. És ez már mutatja a mi gondolkodásmódunkat és az üzenetünket az egész cirkusz világról. Nálunk nincs háború, nálunk mindegy, hogy milyen bőrszíne, milyen vallása, milyen országból érkezése van egy artistának, egymás vállára állva, egymás vállát tartva, egymást segítve, egymást elfogadva dolgoznak, ahogy most itt mutatja egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú, és mellette nem csak, hogy egymást segítve, de hát világszámot mutatnak. Uh-huh. Ha már mondákról beszélünk, igen, akkor a fehér ló fiát kiemelném, mert az meg a mi mondánk, és, uh-huh, és van egy gyönyörű szép jelenetünk, ahol egy fehér ló érkezik, egy fehér paripa, egy szürke paripa érkezik, de mielőtt megérkezik, egy lebegő báblóval fogadja a tánckar, és ennek a báblónak és az igazi paripának a találkozása a manésban már a próbák során hihetetlen pillanatokat, hihetetlen katartikus képeket adott. Föl is vettük ezt, és fönt van az interneten, érdemes a cirkuszrajongóknak rákeresni és megnézni azt a pillanatot, amikor egy paripa meglátja a hasonmását báb formájában, és találkozik a manésban.
1: Fővárosi-nagycirkusz.hu oldalon meg tudják nézni pontosan, és el tudnak mélyedni ebben, és akkor itt viszont a helyüket is le tudják foglalni.
2: Ha már állatokról beszéltünk, akkor uh-huh, érdemes megemlítenem a bohócunkat, aki kutyákkal érkezett hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan állatszámok jelennek meg a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, ahol az ember-állat harmóniája, az ember-állat együttélésnek a hirdetése, békés együttélésnek a hirdetése kiemelt szerepet kap. Ilyen műsorszám ez a kutyaszám, és 10 lóval érkezik egy dzsigit szám, ahol pedig az erő, a lónak az ereje söpör végig a manézson.
1: Ez látható tehát most a Fővárosi Nagycirkuszban a Mirász című produkció. Meddig látható ez az előadás?
2: Ha most én megmondom, hogy egészen szeptember végéig látható, akkor azt mondják a nézők, hogy ó, ráérünk még elmenni, szóval szerintem titkoljuk el a nézők
1: jó,
2: előtt,
1: rendben.
2: És vegyük rá őket, hogy már holnap induljanak el, és nézzük meg az előadást.
1: Az a jó, hogy érkezik majd a gyermeknap is, és oly sok olyan esemény szerintem, amikor ez egy nagyszerű program lehet, hogy ellátogassanak a Fővárosi Nagycirkuszba. Én biztosíthatok mindenkit róla, hogy szemük szájuk tátva fog maradni, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm, hogy foglalkoztak velünk. 3 generáció találkozik a cirkuszban. Mindig üzenem mindenkinek, hogy ne hagyjátok otthon a nagyit se, csengessetek be hozzá, hogy indulunk a cilibe, gyere nagyi velünk.
1: Legyen így, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Fekete Pétert hallhatták, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 9-ei adása. A végéhez ért a sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. Hétfőn pedig már a Papagéno podcast és weboldalán a beszélgetések vissza is hallgathatóak. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostani hasonló szinten. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, hová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján. A futárok Baktalórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember, Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motoros tervezett. 1997. márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés. Ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazát, a nemzetet szolgál és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló foodtruckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában. A náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasút Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás. Az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően, északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés. Ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazád, a nemzetet szolgálni és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöknek elnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló foodtruckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában. A náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km tápvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körönt között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkultudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics-féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a hét központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos kora nyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalóránd házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sodelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Bakta Lóránd házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja. Élete és pályája során csodálatos nagyművészekkel találkozhatott, beszélgethetett, és mindeközben bejárta szinte az egész világot is. Természetesen a zene mindenütt ott volt, hiszen anélkül talán nem is érdemes élni. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid.
2: Előd, drága, téged egy ország ismert meg annak idején a zenebutikban. Ez akkor még egy óriási dolog volt, hogy a tévében ilyen mennyiségű zenéről beszélés legyen. Azóta ez egy elképzelhetetlen történés, hogyha megnézzük mondjuk a mai köztévi állapotát, de hogyan kezdődött? Hogyan kerültél te a zenek közelébe?
3: Először is szeretettel köszöntelek titeket és a Klasszik Rádió hallgatóit, hölgyeim és uraim. Ezúttal vendégszerepelek itt nálatok. Régi barátság köt Dávidhoz is, hiszen még az édesapádat is nagyon jól ismertem a Magyar Királyi Rádióból. Hogyan kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy érettségiztem a Toldi gimnáziumban, és előtte 2 évvel jött egy ilyen sugallatszerűség, hogy mégsem műszaki pálya, hanem valahol a zene környékén kellene megpróbálkozni az élettel, és hát előtte is tanultam zenét, meg zongoráztam, meg minden, ahogy polgári családoknál ez annak idején divat volt, és remélem divat is lesz, és 2 év alatt, 16-tól 18 éves korig nagyon sok mindent kellett behozni. Sikerült, mert felvételiztem a Zeneakadémiának 2 szakára. Az egyik volt a karmesteri, mert nekem nagyon tetszett, hogy valaki odáll a 100 tagú zenekar és kórus elé, és megszólal akármi. Nem jött be, aminek utólag nagyon örülök, mert azt hiszem, hogy nagyon közepes karmester lettem volna. És bejött, hála a jó Istennek, a zenetudományi szaknak a zenetörténész tagozata. 5 csodálatos év a Zeneakadémián, ugye mindenki választhatott, hogy ki merre, ahogy Szabolcsi tanár úr kérdezte annak idején. Én úgy válaszoltam a ki merre kérdésre, hogy én úgy érzem, hogy nem kutatni szeretnék, hanem valahogy olyan területre eljutni, ahol a zenét át tudom adni, tovább tudom adni, ha úgy tetszik, népszerűsíteni tudom, ha úgy tetszik, mai szóval megosztani tudom. És nagy szemekkel nézett a tanár úr, és milyen műfajban, Juhász kolléga, mert mindenkit kollégának szólított. Mondom, hogy hát kedves tanár úr, én valahogy egyben látom a zenét. Nem skatujákból, hanem valahogy egy. Ismét nagyon nagy szemek. Nagyon-nagyon szerettem a tanár urat, az órái valósággal ilyen felvillanyozó színpadi előadások voltak, igazi művészember volt, és mondtam neki, hogy hát talán valahol a rádió környékén. És való, amikor még zeneakadémista voltam, bebejártam külsőzni a Magyar Királyi Rádióba. Ez abból állt először, hogy légy olyan kedves lehozni azt a dobozt, mert akkor dobozokon voltak a különböző zenék, vagy pedig légy szíves azt a kávét egy kicsit elrébb tenni. Tehát ilyen lóti-futi szerep volt a Magyar Rádiónál, de nagyon jó volt ahhoz, hogy megszoktam a stúdió légkört. És nem csak megszoktam, hanem megszerettem. És ez a szerelem azóta is tart. Tehát ez egy jó 60-65 éves szerelem, úgyhogy büszke vagyok rá. Kölcsönösen szeretjük egymást egyébként a rádióval, meg a televízióval is. Zeneakadémia, utána 1 évig dolgoztam a zenemű kiadó vállalatnál, az is nagyon jó volt, mert a feladatom az volt, hogy ilyen különböző kiadványokat, ilyen kis szórólapokat, ma úgy mondanánk, kellett korrigálni, kitalálni. Tehát amikor ma egy könyvbemutatóhoz tervezünk egy meghívót, akkor az nekem teljesen természetes, mert tudom, hogy hogyan lehet a színekkel, a betűtípusokkal, az elhelyezésekkel variálni úgy, hogy az valóban célba találjon. Utána de közben is már erre-arra muzsikáltam, és itt jön az, hogy én egyben látom a zenét, mert a zenetudományi szakon ott természetesen a klasszikus vagy szomorú zenével foglalkoztunk 100%-ig, de én mellette jártam kórusokhoz betanítani, sőt, ilyen másodkarmester kardai szerepet is kaptam, és zongorán kísértem, sőt, népi együttesnél is én voltam az egyiknél ilyen zongora kísérő, máig az ujjaimban van, hogy tam-ta-ta-tam-tam-tam-ta-tam-tam, ilyen csárdás, ilyen jó feszes zenék, azt nagyon szerettem, és közben jártam. Akkor kezdődött, hát így fiatalok vagytok, de az tudjátok, hiszen szomszédban van a Jazzy Rádió, hogy a 60-as években kezdődött a jazznek az újra felfedezése Magyarországon, a 3T-ből lassan kibújva önálló életet tudott kezdeni a jazz muzsika, és én olyan öreg vagyok, most 86 éves, hogy a nagy generációt, a Szakcsit, a Pege Aladárt, a Vukán Gyurit, mint haverként ismertem. Még arra is emlékszem, hogy amikor különböző kislányoknak udvaroltunk, azokat elvittük táncolni, akkor még ez volt a divat, és például a főutcán volt egy Casanova nevű bár, ahol a Pege Ali hol bőgőzött Bachot, majd a következő pillanatban pedig táncoz való, talpalávalóhoz segített. Tehát ilyen vegyes benyomások értek, már ugye szó volt a népzenéről, szó volt a jazzről, természetesen opera, meg minden egyéb. Még egy motiváció, amire büszke vagyok, anyai nagyapám, aki Nagybányán, Párciumban volt tanárember, németet és magyart tanított, meg igazgató, meg minden, a tanárság mellett magyar nótákat komponált, amiket a cigányzenekarok máig játszanak, többek között játsszák a Nem megyek el a templomba című nótát is. Na most képzeljétek el, amikor 12 évvel ezelőtt a Katolikus Rádióhoz kerültem, és a kollégák csináltak ilyen életmű beszélgetéseket mi egymást, és elmeséltem ezt a történetet, hogy igen, a nagypapának a legismertebb nótája az, hogy nem megyek el a templomba. Katolikus Rádió, hát mindenki lesápadt, hogy Jézusom, miket mond ez az előtt, majd mondtam, hogy haha, meg kell hallgatni a folytatást, nem megyek el a templomba, amikor téged esketnek. Így már helyreállt a világ egyensúlya. Tehát én génekkel hoztam ezt a sok műfajúságot.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, aki Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Nekem még a zenetudományi képzést illetően egy olyan részlet is feltűnt, ami nem is egy apró részlet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is eltöltött egy évet Ford ösztöndíjasként.
2: Igen, az már később volt, az már a rádiós időszakban, mert kimondani is szörnyű, de abszolút nem szégyellem. 1963. január 1-től lettem hivatalosan rádióban zenei szerkesztő. És itt is a sok műfajúság, mert legelőször ilyen vegyes esztrád műsorokat, reggeli zenéket kellett szerkeszteni, aztán élettem a kórus szerkesztő a Magyar Rádióban, máig élvezem ennek utóhatásait, mert ismerem a színtársulatot. Tehát ha Pécsre megyek, akkor pontosan tudom, hogy Tillai Almuril és a többiek, mert azokkal nem csak mint doboz zene találkoztam, hanem voltak kórus pódium elnevezés élő adások is, és azokat konferáltam. És már akkor elkezdett bizsergetni engem az élő adásnak a hangulata, aztán sokan kifigurázták, mert nem így fogalmazta, hanem úgy, hogy az élő adás varázsa, és ebből ilyen szállóige lett, amit rám sütöttek, de vállalom. Tehát ott már elkezdődött ez a sok műfajúság, ami például abban is kicsúcsosodott, hogy 1965-ben, ha jól emlékszem, Igor Stravinsky, akit nem kell bemutatni, Budapesten vezényelte saját műveit. Az a Stravinsky, aki néha hülyeségeket is írt, olyanokat, hogy ezentúl csak fagotra fogok komponálni. Természetesen ez mint a mai szóval a PR-nak a része volt, az ő részéről, az ő szájából is. Minden esetre itt vezényelte többek között a saját Zsoltár szimfóniáját. És az a Stravinsky, aki az előbbi idézet mellett olyanokat is mondott, szintén, bocsánat, hogy tiszteletlenül úgy mondom, hogy a tiszteletlenség kategóriába tartozóan, hogy a zene nem fejez ki semmit, mert a zene töröröm. Hát a Zsoltár szimfóniát olyan meggyőző erővel, olyan érzelmesen, olyan romantikus szívvel, lélekkel dirigálta, hogy könnyeztünk. Tehát önmagát cáfolta.
3: Hogyan kerültél Ford ösztöndíjjal az USA-ba, és milyen élmény volt megismerni teljesen más közeget, teljesen más világot?
2: Ennek is van története, és szintén a sok műfajúsággal függ össze. Valahogy így utólag, ha az ember rendszerezni akarja, nem ez a lényeg. A zene ugye egy birodalom, és ez mind szabad. A zene a szabadság megtestesítője. Azon belül a műfajok is szabadon élhetnek és virágozhatnak, és friss zenetörténészként engem felkért a gondolatkönyvkiadó, annak volt annak idején egy parádés sorozata, talán édesapád révén még emlékszel, vagy van otthon néhány példány, ilyen tenyérnyi alakú kis könyvecskék, kis zenei könyvtár. És friss zenetörténészként felkértek engem is, hogy írjak egy kötetet, boldogan, ez lett a legelső kötet, és kiről? Hát Porogyinról. Hát Porogyinról annyit tudtam, amennyit ti ebben a pillanatban, ugye Poloveci táncok, Igor Herceg, második szimfónia, stb., és úgy átgondoltam, hogy lehet más is, tessék javasolni. George Gershwin. Gershwin, aki akkor még a tűrt kategóriába tartozott, ugye a jazzszel kapcsolatban már ezt elmondtuk, és a gondolatkiadó elfogadta. Iszonyú munka volt, mert amit akkor, ez ugye 60-as évek első fele, amit akkor lehetett elérni könyvtárakban, ismeretség révén, külföldről, innen, onnan, Gershwinről, azt mind bekebeleztem, és tulajdonképpen ezekből megszületett a Gershwin könyv. Ebből meg megszületett az Amerikai ösztöndíj, mert 2 évre rá, amikor hírét vettem, hogy van lehetőség a Ford ösztöndíjra jelentkezni, akkor jelentkeztem. És az volt a szerencse, hogy én nem úgy jelentkeztem, hogy szeretnék majd egy amerikai zenével foglalkozó könyvet írni, vagy tanulmányozni, hanem egyből azt írtam, hogy igen, szeretném tanulmányozni az amerikai zenét és zenei életet, megint a sok műfajúság, gondoljunk New Orleans-tól a Carnegie Hall-ig, szeretném tanulmányozni mindezt, és itt van George Gershwin könyv, már megszületett. És azt hiszem, hogy ennek köszönhetően fogadtak el, és óriási élmény volt egy évig kint sertepertélni. Elmondom nektek, hogy volt egy bizonyos szumma pénz, amit kizárólag arra lehetett költeni, hogyha elmegyek színházba, operába, bárhova, és hát az pénzbe kerül mindenkinek, és ezekről minden hónapban be kellett számolni. Na most az én életem olyan volt, fontos naplót vezettem, hogy este elmentem a Metropolitanbe, utána elmentem a Village-be valamilyen jazzkoncertet hallgatni, tessék irigykedni, például Miles Davis ilyen távolságból hallhattam egy fekete kocsmában.
4: Aztán nem csak mi irigykedünk ebben a pillanatban.
1: Azt hiszem, igen.
2: Hát, úgyhogy ezek életre szóló élmények is és emlékek. Úgyhogy leírtam pontosan, hogy melyik nap, milyen eseményre mentem el és vettem jegyet. A második hónap végén szóltak, hogy nekem nem kell listát írni, mert látják, hogy ez egy bolond. Ez egy hülye, aki naponta három helyre megy el, és így szívja fel, mint egy szivacs mindazt, amit láthal. Akkor még New Yorkba, aztán pedig körben.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

0: újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Azért az biztosan egy nagyon-nagyon más világ volt, mint a 60-as években itthon, egy teljesen zárt közösség.
1: Hát persze, de érezheti szeretném, hogy nem volt számomra annyira más, hiszen előtte Görsvinben éltem, és Görsvin könyvemet ketten lektorálták. Pernye András, akit talán még ismertél személyesen.
2: Sajnos személyesen már nem.
1: De már nem, igen, te is csak hallottál róla, gondolom. És Molnár Antal, idős, ő akkor körülbelül olyan idős lehetett, mint én most. Idős, fantasztikus zenetörténész. Mind a ketten elfogadásra javasolták a könyvet. Molnár Antal oda tett egyetlen egy hibájául rovon fel, hogy túlzottan azonosult az amerikai légkörrel. Hát ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni, hogyha Görsvinről ír valaki könyvet, hogy annyira beleéltem magam, és hát mindez aztán tetőződött az egy év kinti tartózkodással, ami voltak éppen egy ilyen ámokfutás volt egyetemről egyetemre, koncertről koncertre, művésztől művészig, és olyan legendás, idős előadókkal és művészekkel találkoztam, mint például Szél György, Ormándi Jenővel egy rádióinterjú is készült, vagy Darius Milhaud, ugye a francia ötök, aki San Francisco mellett, ahol felkerestem, elmesélte, hogy akkor éppen, ez 1967, hogy akkor éppen a Figaro házassága folytatásán dolgozik. Azóta se tudom, hogy elkészült ez az opera Darius Milhaud tollából. Minden esetre csodás időszak volt, mert kézről kézre adtak, amerikaiak parádéson szerveznek mindenhol, az itinerit megadták órára pontosan, úgyhogy iszonyú sokat szívtam fel, jöttem vissza, folytattam a rádiós munkát, és ugye az aranyalap a Zeneakadémia az aranykorban, Bárdos, Szabolcsi, Barta Dénes, Kókai Rezső, Újfalusi József lehetne hosszan sorolni, hozzá a gyakorlat, amiket említettem, és hozzá Amerika, úgy rám zúdult. Ebből az egy éves ösztöndíjas útból született is egy könyv Amerikai Variációk címmel, ami akkor jelent meg. Tehát 66-67-ben voltam kín, és 68-ban jelent meg a kis kötet. Ezt azért említem, mert amikor bárki esetleg bármivel szembesít, ja, könnyű ezt most mondani, akkor mondom, hogy tessék fellapozni, ami ezelőtt évtizedekkel ezelőtt megjelent. Egyébként az mindig veszélyes, ha az ember ír akár kritikát, akár könyvet, mert lehet vele szembesíteni.
2: Hát említettél néhány nagyon komoly nevet, ugye Miles Davis, aztán Ormádi Célt, és egyébként az amerikai zenekarok nagyon jól el voltak látva magyar karmesterekkel, hiszen ott van még ugye Solti György Chicagóból, korábban ugye Reiner Figyes is, tehát mondtad, hogy szinte megszálltuk Amerikát ebből a szempontból. Kik voltak azok a művészek, melyek voltak azok a nagy művész találkozások, amelyek rád a legnagyobb hatást gyakorolták, akár itthon, akár külföldön?
1: Két nevet említek, egy itthonit és egy amerikait. Amerikaival kezdtem, bár nem az amerikai ösztöndíjas év alatt találkoztam vele, Leonard Bernstein. Nem kell bemutatni a klasszik rádió hallgatóinak. Csodálatos művész, és azt hiszem, hogy azért is vonzott engem a Bernstein jelenség, mert ugyanazt tökéletesen megújsz, és azt hiszem, hogy azért is vonzott engem a Bernstein jelenség, mert ugyanazt tökéletesen megoldotta, amiről én csak

0: személyes kapcsolatot nem, mert az az intézmény, amelyik intézte a programokat, mindent megpróbált hivatalosan, de hát ő volt az Atya Úristen, ott valahol fent trónolt, és hát egy magyar ösztöndíjas sem nem lehetett érdekes a számára. Igen ám, de Gershwin és az Amerikai Variáció könyv után engem annyira izgatott a Bernstein jelenség, hogy feldolgoztam egy könyvben. Ez volt a Bernstein Story. Ugye West Side Story, Bernstein Story. És aztán úgy sikerült személyes kapcsolatot is találni a mesterhez, hogy ezt a Bernstein Story-t, ugye Gershwin, Amerika, Bernstein, sok mindent behatárol, és sok mindent jelent, és mai napig örömmel vállalom utolsó betűig, hogy ezt a könyvet én kiküldtem az ő titkárnőjének. És kiderült, hogy Bernstein környezetében nagyon sok magyar művész van. Ugye nem csak Hollywoodban, említetted a karmestereket, hát a zenekarokban is nincs ilyen nagy zenekar, ahol ne lenne magyar művész, és Bernsteinnek a magyar ismerősei elolvasták, és tetszett neki a könyv. Úgyhogy kaptam Helen Kosztól, Bernstein akkori titkárnőjétől egy levelet, nagyon szépen köszönik, gratulálnak, és amikor a mester Európában lesz, nagyon szívesen lát interjúra, nem interjú, akár Rómában, akár Londonban, vagy itt, vagy ott, vagy amott. És ez adta meg az első lökést, és Bécsben találkoztunk, és akkor ő 50 éves volt, tehát nagyon régen. Ez rádióműsor volt, emlékszem még egy ilyen szörnyű, nagy, oldalamat lehúzó, súlyos magnó volt, talán Vörös Csillag, vagy Vörös Szikra, valamilyen fantázia neve volt, és vittem a Hotel Sacher X szobájába, ahol a Bernstein fogadott, és azzal kezdtem, hogy ne haragudjon, ez nem egy bomba, amit hurcolok magammal, hanem persze, üljünk le, beszélgessünk. És hát azóta többször exkluzív, nagy interjúkat adott rádió, illetve később tévé részére itt-ott amott, és ezekből is aztán születtek könyvek.
1: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Bartók Béla, Román népi táncok 1. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán. Bartók Béla, Román népi táncok 1. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja.
1: Előbb beszéltél Bernsteinről elég hosszan. Láttad a filmet, amit róla készítettek?
2: Hogyne.
1: És
2: hogyne.
1: Hogyan tetszett, mennyire vágott egybe a Bernstein kép a filmben ábrázolt?
2: Kicsit húztam a szám, mert mindent megtettek, hogy hiteles legyen. Én sajnos nem az eredeti hangul hallottam, de aztán azzal is megnéztem, mert érdekelt, és az eredeti hangból kiderült, hogy ami nem jelent meg a magyar fordításban, azok az elhangzott mondatok is mind hitelesek voltak. Tehát, hogy oda szól, hogy ezt majd megbeszélitek a Harry Krauttal, és a Harry Kraut volt az ő személyi titkára, akivel minden turnéra eljött. Próbálták hitelesíteni az ő vonzalmairól, persze mindenki tudott, mert ilyen már a művészvilág, ez engem abszolút nem érdekelt, de azt középpontba állítani kicsit elrettentett, ugyanakkor jó, hogy egy ilyen zenészember ennyire az érdeklődés középpontjába kerül. Én a zenei rendező vagyok, eszembe nem jutott volna a Mahler második szimfóniát elvezényeltetni Cooperrel, mert bármilyen színész nem lehet. Hát érdemes megnézni, hogy YouTube-on ott van a feltámadás szimfóniának a finália Bernsteinnel. Hát ott lehet látni, hogy valóban felemelkedik, amikor megszól a kórus, hogy Auferstein, Auferstein, Auferstein, és hát szegény utánzó pedig ott hadonászott. Úgyhogy nem volt baj a film, de nem az én világ.
1: Viszont ígérte nekünk egy másik fontos művész kapcsolatot Bernstein mellett. Ki az?
2: Igen, Kocsis Zoltán. Hát őt már azt hiszem személyesen is ismeritek. A Zolival, ha jól számolom, 42 éves barátság, ha amennyire nála a barátság egyáltalán működött, kötött össze. Én azon kevesek közé tartoztam, akivel a Zoli soha nem veszekedett. Akit valahogy megtűrt, elfogadott. És ez nem amiatt volt, mert rengeteget szerepeltettük rádióban, tévében, ez azt hiszem, hogy valahogy mélyebb. Amikor Zoli megnyerte a Magyar Rádió Beethoven zongora versenyét, akkor én a Tükör heti labban írtam rendszeresen zenekritikákat. Azt a címet adtam a zenekritikának, hogy egy zongorista felfedezése. Pedig akkor még nem lehetett tudni, hogy világra szóló zsenivel van dolgunk, hanem tényleg olyan lenyűgöző volt a zongorázása, engem legalábbis. Az volt a kezdet, és aztán rengeteget jártunk, ez szintén összehozott bennünket. Volt az Országos Filharmóniának ilyen vidéki koncertsorozata a fiatalok részére, iskolások részére. Mentünk tordatermekbe, műfázokba, de a legnagyobb művészekkel, Ránki Dedővel, Török Erzsivel, Jancsó Adriennel, tehát abszolút válogatott társasággal, és ott a ámuló, bámuló, kicsik, nagyok, fiatalok előtt beszéltünk erről, arról, amarról. Dedivel is többször, Kocsissal is többször, és hát aztán, amikor rádiós mi voltam, kiteljesedhetett, mert akkor volt egy fokozatosság. Először ugye bekerültem, mint szerkesztő, tehát a kartonokból csinálhattam műsort, aztán külön kellett mikrofon engedély, emlékszem, a biztos Dávid emlékszel a Fischer Sanyi bácsira, és ő...
1: Nem személyesen emlékszem a történetekre.
2: De könyve meg leírások. Igen. Tehát a lényeg, hogy addig nem engedtek mikrofon elé, ameddig nem beszélek tisztán, szépen, magyarul. Azóta is én túl haklis vagyok erre, és elszörnyedek néha, amikor bármelyik tévében, rádióban úgymond magyarul. Hadarnak, és nem lehet érteni, miről van szó, és én csak... És szörnyű. Nem beszélve a slágerekről, hogy szeretlek, ilyen hangsúlyok meghágva a prozódia elemi szabályot. Na, mindegy. Tehát amikor már mikrofonenged ilyen volt, akkor már a fantázia is beindulhatott, és lehetett szerkeszteni, meghívni ezt, azt, amazt, és hát a Zolit nagyon sokszor, és aztán amikor én 81 őszén, az is már 43 éve, 43 éve. Átkerültem a rádióból a televízióba, Cigány Gyuri hívására, akkor a Zolit is vittem magammal, és mi csináltuk vele a legtöbb televízió felvételt. Amiből aztán szintén könyvek is születtek, és azt hiszem, hogy Bernstein mellett ő volt az, aki sok minden szempontból nagyon nagy hatással volt rám.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, aki Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: A Zenebutik az egy, mindketten mondhatjuk szerintem, hogy egy legendás műsor. Azt hiszem, hogy nagyon sokan hallgattuk még gyerekként is. Ki volt a legnagyobb kihívást jelentő vendég?
2: A Zeneputikban ugyanúgy, mint korábban a Zeneközelben műsorban, csak hát nagyobb lehetőségekkel, meg akkor már nyílott a világ, és ezzel is lehetett élni. Az ottani vendégek jó része a találkozásaim könyvben mind szerepel. Itt úgy hirtelenjében, hogy különböző oldalakról mondjak neves embereket, Jean-Michel Jarre-tól, ugye Oxigéntól, Rostropovicsig, Richterig, Második János Pál pápáig mindenki szerepelt. Hát ez egy külön történet, hogy szintén a nyitás időszakában megkaptuk azt a feladatot, hogy kísérjük el a MÁV zenekart akkor, amikor a pápai rezidencián Castel Gandolfóban muzsikál. És elkísértük, és hát vettük a pápai beszédet, nem interjú, nem. A pápai beszédet és beszámoló volt. De hát ez is abban az időszakban, 80-as évek elején, amikor ez még tabu téma volt. De ezt a szellemiséget, ezt a nyitottságot és nyitás kényszert én vittem a Zenebutikba is. És ezért ott olyan dolgokat is bemutattunk, meg olyan helyekre is eljutottunk, ahova korábban nem. És erre tényleg büszke vagyok, de ez egy természetes dolog, mert ami engem ért benyomás, élmény, az akkor teljes, hogyha átadom. Nektek nagyobb közönségnek, még nagyobb közönségnek. Azt szokták mondani, hogy egy műalkotás, egy festmény akkor él igazán, hogyha elé állok, és befogadom, kialakul a kapcsolata kép és közöttem. Hát ugyanez zenére is, mindenfajta zenére is vonatkozik, hogy én úgy érzem, hogy ami nekem tetszik, ami nekem érdekes. Mutka egy újságíró kérdezte, hogy szóba állnék-e Azariával. És az volt a válaszom, hogy igen, nem fogom megkeresni, de a sors úgy hozza, boldogan szóba állok, és egészen biztos, hogy érdekes, izgalmas beszélgetés lenne. Erdő Péter bíboros úr, akivel szintén csináltunk Zeneközelben műsort, és mindenki óvott, hogy jaj, hát a bíboros az ilyen komoly, szikár emberhoz, hogy lehet vele beszélgetni, mondom, hogy nyugi, biztos lehet vele beszélgetni. Hát ismertem fogadásokról innen-onnan, de nem mélyebben. És elmentünk Csiba Lajossal a budai várba, a Primási palotába, és úgy kezdtem a beszélgetést, hogy kedves bíboros úr, felejtsünk el mindent, politikát, egyházi ügyeket, napi problémákat, és képzeljük el, és most kapaszkodjatok, hogy bíboros úr otthon van papucsban. Abban a pillanatban fülig ért a szája, és elkezdett sztorizni, hogy ifjúkorában kórusban énekelt, ez volt, az volt, amaz volt, tehát fel lehet oldani embereket, és én ezt érzem jó dolognak, és nem mindig sikerül, de amikor sikerül, akkor jó.
3: Eltelt már egy kis idő, hogy képernyős műsort csináltál. Ha most megcsörenne a telefonod az MTV által, hogy csinálj egy műsort, ha nem is magad műsorvezetőként, de szerkesztőként, mi lenne az a műsor, amit most egy kulturális zenei műsor, amit szívesen látnál egy közszolgálati csatornán?
2: Megtörtént, mert volt ez a, vagy van ez a Hogy Volt című sorozat. És a Hogy Volt sorozatban az a fantasztikus lehetőség adódott, hogy ugye a régi Zeneputik adásoknak szám szerint 266 adásnak ők a joggazdái. Tehát onnan lehet meríteni, más televíziónak kemény pénzeket kell fizetni, hát ezt tudjátok, hogy működik. És ott elkészült egy Hogy Volt műsor, és abban parádéztunk, abban tényleg mindenkit felvonultattunk, az említett művészeken túl, ugye volt benne Presser Gábor, Rost Andrea, Sebestyén Márti, mindenki, akit el tudtok képzelni. Én, ha lehetőség lenne, időnként fel szoktak kérni erre, arra, örömmel megyek. Ha lehetőség lenne, akkor szintén úgy csinálnék műsort, hogy a jelenből csemegéznék, és a múlt hozzá. mert nem szabad elfeledkezni a nagy magyar előadókról, nagy magyar művészekről, vagy ha nem is ezt a kategóriát említem, hát mi forgattunk annak ideig Máté Pétertől kezdve mindenkivel, aki már a felső birodalomban muzsikál, és ők olyan művészek, olyan értékek, amelyeket ma is érdemes átadni a mai fiataloknak és azoknak a gyerekeinek.
1: Hát akkor így a műsor zárásaként nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és még egy olyan utolsó kérdést szeretnék feltenni lezárásként, hogy mi az, amivel most dolgozik?
2: Ez milyen érdekes, hogy a kolléganőd magáz, ilyenkor érzem, hogy 86 éves kor, és sajnos, nem sajnos, ezt vállalni kell. A kérdésre a COVID időszak számomra, és most ne rémüljetek meg, nem volt rossz, mert bezárt voltam, csak teniszezni lehetett, mert azt engedték, hogy teniszpályára lemehessünk. Még a rádióműsorokat is telefonon, online készítettük, tehát volt időm, és sorra születtek az ilyen különböző emlékező kötetek, emlékek Lepkeszárnyon, meg emlékek, nem? És most, ha jó Isten ad erőt, akkor jövő évig tető alá tudok hozni egy olyan zene közelben kötetet, amiben szinte kizárólag kulisszák lesznek. Tehát nem találkozások, nem utazások, mert azokat megírtam, hanem mi van mögöttük? Mi volt mögöttük? Hogyan jött létre? Mi az, ami érdekes? Hát, hogy aztán sikerül, nem sikerül, azt nem tudom, de minden esetre érdekes, izgalmas feladat, és nagyon remélem, hogy elfogadják, hogy valaki akkor már 86-87 évesen emlékszik a régmúltra, és olyan szemüvegen, amire mások is emlékeznek.
3: Én biztos vagyok benne, hogy a korábbi kötetekhez hasonlóan ezt is nagy örömmel fogják majd az olvasók forgatni. Előtt nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat ide a Capriccióba. Búcsúzunk, és szerintem előbb-utóbb várunk is majd vissza. A Capricciót hallottátok Békés Lilivel és Oldos Dáviddal, és természetesen Juhász Előddel. Sziasztok!
2: Én megköszönöm szépen a meghívást, és a hölgyeknek is, az uraknak a figyelmet.
1: Köszönjük, hogy itt volt, további szép napot kívánunk. Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűbben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak. A hős Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőit a mai Cine Musicban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarka Marian. Műsorunk mintegy 120 percében a következő témákkal és filmzenékkel várjuk Önöket. Az első óránkban ma a kalandfilmeké a főszerep. Először a talán kevesebb figyelmet kapott, de látványvilágában és zenei aláfestésében abszolút minőségi produkció a Shang-Chi és a Tíz gyűrű legendája című Marvel film zenei anyaga szólal meg. Majd egy idén bemutatott kalandfilm a Tom Holland és Mark Wahlberg főszereplésével készült Uncharted című produkció aláfestéséből mutatunk premierként egy kis ízelítőt. 6 óra után kezdődő sorozatblokkunkban a Rémségek tára kerül a fókuszba, amely az Oscar-díjas rendező Guillermo del Toro legutóbbi munkája. A 8 részes széria a horror egy-egy alműfaját idézi meg, és az egyes részeket maga Guillermo del Toro konferálja fel, ahogy tette ezt korábban Alfred Hitchcock is. És végül a filmzene.net portál blokkjában Morton Fritgőd Hajsza a föld alatt című kötetének első adaptációjával a Joseph Sargent rendezésében 1974-ben bemutatott azonos című filmmel zárjuk mai adásunkat. Tartsanak ma is a Cine Musickal egészen este 7 óráig. Most tehát kanyarodjunk vissza a tavaly bemutatott Shang-Chi és a Tíz gyűrű legendájához, amely a Marvel filmes univerzum 25. filmje. A ninja és szamuráj filmek kelléktárából bőven merítő blockbusterben régi ismerősként láthatjuk viszont Wongot, Dr. Strange testőrét és barátját, a misztikus művészetek mesterét, akit a Kamártáj legértékesebb erekjeinek és könyveinek védelmével bíztak meg korábban. A Shang-Chi és a Tíz gyűrű legendája némileg kilóg a sorból, olyannyira, hogyha mindenféle előzetes tudás nélkül nézzük meg, akkor sokáig fel sem tűnik, hogy Marvel produkciót látunk. A történet igazi harcművész fantasyként indul, megismerjük Wen Wu történetét, aki 1000 évvel ezelőtt természetfeletti erőre és halhatatlanságra tett szert 10 mágikus gyűrű révén, napjainkban pedig egy terrorista szervezetet vezet. Fiát is gyilkossá akarta kiképezni, de Shang-Chi még tinédzserként Amerikába szökött. Álnéven dolgozik egy hotelben a barátjával, Katie-vel, hogy apja nehogy rátaláljon. A múlt azonban természetesen bekopogtat, és a főhős kénytelen elutazni Makaóra, ahol az apja mellett a rég nem látott húgával is találkozik. Wen Wu állítja, hogy az évek óta halott felesége él valahol az erdő mélyén, egy titkos faluban, és őt közösen kell megtalálniuk. Shang-Chi karaktere még az 1970-es évek elején született meg, de igazán népszerű figura soha nem lett belőle. Ennek ellenére Stan Lee már az 1980-as években gondolkodott egy film vagy sorozat adaptáción. Többek között a Fekete Párduc váratlanul nagy sikerének is köszönhető, hogy a stúdió fejesei végül úgy döntöttek, hogy az első fekete főszereplő után szülessen meg az első ázsiai szuperhős is. A film többnyire pozitív visszajelzéseket kapott, egyedül talán a tempóját és a dramaturgiát érte kritika, de a látványvilág, az akciójelenetek, az apa-fiú konfliktus feldolgozása, a karakterek bemutatása és a főhős alakítása is elismerést kapott. Ráadásul a megszokott Marvel filmekhez képest itt a történet a családról, a veszteségről szól, és arról, hogy miként tud valakit a gyász elvakítani és végül elpusztítani.

A Shang-Chi és a tíz gyűrű legendájához Joel P. West komponált aláfestést. A zeneszerző, dalszerző és előadó művész a Just Mercy, a Short Term 12 és a Chef's Table című dalokról, valamint a The Three Ring és Flood Coast nevű zenekarairól is ismert. Zenéjét nagy érzelmi árnyalatok, meleg és gazdag textúrájú és pasztorális dallamok jellemzik. Joel 2019-ben két saját albumot is kiadott, a Disney és a Netflix filmjeihez írt zenék mellett. Filmográfiája már 35 darabot számlál, a Shang-Chi mellett például ő írta a Kegyelem ára, az Üvegpalota, az Átmeneti állomás és az Aglegények zenéjét is. Most pedig itt a Cinemusicban következzen tehát a Shang-Chi és a Tíz gyűrű legendája című film egyedi hangzású, különleges zenei világa, amelyben az elektronikus hangszerek és a keleti zenei világ különleges keveréke hallható.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Vígszínház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

A Klasszik Rádióban folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk az Uncharted című kalandfilm aláfestésével. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Az Uncharted eredetileg a Sony és a Naughty Dog stúdió közös kalandjáték sorozata volt, és kultikus státuszba emelkedett a rajongók körében. A Sony már 2008-ban, tehát a játék premierje után egy évvel nekilátott a film előkészületeinek, és David O. Russellt szemelte ki rendezőnek, a főhőst pedig Mark Wahlberg alakította volna. Russell végül meggondolta magát, és utódjaként olyan nevek merültek fel, mint Seth Gordon, Joe Canahan és Travis Knight. Még végül a Zombieland és a Venom direktora Ruben Fleischer lett a befutó. Egy videójátékot adaptálni nehéz munka, de egyúttal hálás feladat is. Nehéz, mert egy olyan produkciót kell megfilmesíteni, amelynek lényegét az interakció adja. Viszont az alkotók biztosak lehetnek benne, hogy a játék rajongói nem tudnak ellenállni a kíváncsiságnak, és megveszik a filmre a jegyet. Az Uncharted már játékformában is olyan, mint egy kalandfilm, amely egyszerre merít az Indiana Jones-i hagyományokból, a Lara Croft franchise-ból, és közben a Die Hard féle akcióvonalat is megidézi a főhős révén. A Sony vezetői azonban nem bíztak abban, hogy a sikerhez elég simán újrahasznosítani a játékot. Nekik plusz biztosítékra is szükségük volt. És meg is találták a csodafegyvert az angol színész Tom Holland személyében. Hollywood új sztárja a Pókember filmeknek köszönhetően komoly rajongótáborral bír. Az ő jelenlétek garancia arra, hogy az Uncharted rajongók mellett a szélesebb közönség is megnézi a filmet. A film főhősét, Nathan Drake-et sokan ismerik, főleg akik videójátékokkal ütik el a szabadidejüket. Ő a világ legvagányabb kincsvadásza, akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. A több kontinensen forgatott kalandfilm a videójáték története előtt játszódik, amiből megtudjuk, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett belőle kincsvadász, és miért olyan sikeres ebben. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában, a Zombieland és a Venom után egy kalandfilmet forgatott. A film főszereplői Tom Holland, Mark Wahlberg, Sofia Ali és Antonio Banderas. Az alapanyag pedig az említett PlayStation-os játék, minden idők legtöbb példányban eladott videójáték franchise-a.

Az Uncharted zenei hátterét Ramin Djawadi, német-iráni felmenőkkel rendelkező komponista biztosította. Djawadi az HBO sikersorozata, a Trónok harca, valamint a Penge, Szent Háromság, a Vasember, a Tűzgyűrű, a Torontói ember, a Nagyfal és az Örökkévalók című filmek zeneszerzője is. Sok más komponistához hasonlóan Djawadi is Hans Zimmer istálójából, a Remote Control-ból nőtt ki. Évekig Klaus Badelt és Hans Zimmer mellett dolgozott, míg önálló lehetőséghez jutott a Penge Szent Háromság című filmben. Ezt követően rendszeresen kapott megbízásokat filmekben és sorozatokban egyaránt. Ramin Djawadi az első televíziós zeneszerző, aki saját élő zenekari turnét kapott az Egyesült Államokban, amelynek középpontjában kizárólag egy televíziós sorozat, a Game of Thrones soundtrackje áll. Ramin kiemelkedő elismerést kapott a rajongóktól, zenészektől és kritikusoktól egyaránt a sorozatban való szereplése során, de elismertsége a 6. évad fináléja, a tél szelei után tetőzött. Első Emmy-díját 2018-ban nyerte el a Trónok harca 7. évadának fináléjáért, míg ugyanebben a kategóriában egy második jelölést is kapott, a Westworld 2. évada egyik epizódjáért. Második Emmy-díját a következő évadért nyerte 2019-ben, és mindkét évadért Grammy-díjra is jelölték. A jelenleg futó szintén nagy érdeklődés övezte sorozat, a Sárkányok háza zenéjét is ő szerezte. A Cine Musicban most hallgassanak meg további részleteket, mai premierfilmünk az Uncharted gazdagon hangszerelt, elektronikus megoldásokkal felturbózott, különleges zenei anyagából. 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával jövünk vissza. Maradjanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nátor tér, Vörösmarty tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik, igényvezérelten a nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták várhatóan este 9 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A mérkőzés előtt is, azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Ertele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: 6 óra után a sorozatbokkal folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai félórás összeállításunkban egy olyan produkció mutatkozik be, amely nem más, mint egy utazás a zseniális rendező Guillermo del Toro koponyája körül. Tartsanak velünk ma is!

Az iménti percekben az októberben bemutatkozó horror antológia sorozat a Rémségek tára főcímzenéje csendült fel, amelynek célja nem csak az ijesztgetés volt, hanem az is, hogy minden érzékünkre hatást gyakoroljon. A zseniális mexikói származású Oscar-díjas Guillermo del Toro-nak hasonlóan a többi rendezőhöz vannak jobb és rosszabb filmjei is, de vitathatatlan tény, hogy máig ő az egyik legegyedibb stílusú és gondolkodású direktor. Del Toro elmondása szerint mindig is a horror műfajához, illetve a bizarr, különleges lényekhez vonzódott. Ennek köszönheti berobbanását is Hollywoodba, amikor 1997-ben megkapta a Mimic című filmet feladatként. Ezt követték olyan, ma már kötelezőnek mondott alkotások, mint a Faun labirintusa, az Ördöggerinc, a Bíborhegy vagy a Rémségek sikátora. E felsorolásból igencsak kilóg a 2017-ben bemutatott A víz érintése, amely inkább a romantikus filmek közé sorolható, azonban meghozta a várva várt elismerést egy Oscar-díj formájában. A horror mágusának legújabb munkája, a Rémségek tára, a Netflixen debütált széria, amelynek 8 része a horror egy-egy alműfaját idézi meg. Így a történetek között találhatunk klasszikus szörnyhorrort, science fiction horrort, kísértett horrort, sőt még egy szatírát is. Az egyes részeket maga Guillermo del Toro konferálja fel, ahogy tette ezt korábban Alfred Hitchcock is az 1955 és 1965 között futott Alfred Hitchcock bemutatja című produkciójában. Ugyan minden résznek más-más a rendezője, a története és a stílusa, mégis mindvégig érezhető rajta Del Toro összehasonlíthatatlan kézjegye.

Mind a kritikusok, mind a nézők szerint az összességében magas színvonalú széria nem csak Del Toro, hanem a már korábban bizonyított rendezők és a kiváló színészek érdeme is. A rendezői székekben olyan egyéniségek foglaltak helyet, mint Guillermo Navarro, a Faun labirintusának Oscar-díjas operatőre, a Babadook című, ma már kultikussá vált horrorfilmet is jegyző Jennifer Kent, az Alkonyat című nagy sikerű produkció direktora Catherine Hardwicke, vagy a Tűzgyűjtő legújabb feldolgozásának alkotója Keith Thomas. És hogy a főszereplőkre is kitérjünk, persze itt is a teljesség igénye nélkül, Andrew Lincoln a The Walking Dead című népszerű sorozat Rickje, Tim Blake Nelson, vagy épp a Harry Potter filmekben előttünk felcseperedő Rupert Grint. E felsorolásból kiemelkedő két veterán színész, Crispin Glover és Peter Weller, akik a 80-as években robbantak be a köztudatba, egyikük a Vissza a jövőbe, másikuk pedig a Robotzsaru című filmmel. A széria, az ijesztgetés és a horror különböző műfajainak bemutatása mellett olyan ma aktuális és átfogó problémákat is megjelenít, mint a nagyvállalatok kizsákmányoló magatartása, a bevándorlók helyzete, vagy a holtak és a hagyományok tisztelete. Ezen felül az egyik részben igen erős kritikát is megfogalmaz a szépségiparról és a nők szépségről alkotott képéről is.

Rémségek tára című sorozatot a nézők mellett a kritikusok is nagyra értékelték. A széria antológia mi voltához illeszkedik a zene is, azaz mind a 8 részhez más-más zeneszerző írt aláfestést. Itt is engedjenek meg nekünk egy röpke felsorolást, persze ismét a teljesség igénye nélkül. A 4 Emmy-díjra jelölt Jeff Dunne, a Grammy-díjra jelölt Tim Davis, a 2 Emmy-díjra jelölt Daniel Löpi, vagy épp a horrorfilmek zeneszerzőjeként is ismert 2 Emmy-díjra jelölt Christopher Young, akinek olyan filmek aláfestését köszönhetjük, mint a Sinister, az Átok, a Pokolba taszítva, vagy a Pap, Háború a vámpírok ellen. Mai sorozatblokkunkat a Rémségek tára további dallamaival zárjuk, de jövő hét vasárnap is számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nátor tér, Vörös Marti tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik, igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárt várhatóan este 9 óráig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei utat is. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A mérkőzés előtt is, azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között, az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a DeFerenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cinemusic című filmzenei műsorunk. A mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. A Cinemusic mai adását Morton Friedgood Hajsza a Föld Alatt című kötetének első adaptációjával, a Joseph Sargent rendezésében 1974-ben bemutatott azonos című filmmel zárjuk a filmzene.net csapatának összeállításában. Friedgood nagy sikerű kötetét ezt követően még kétszer dolgozták fel, a 90-es évek végén TV-film formájában, majd 2009-ben Tony Scott irányításával, John Travoltával és Denzel Washingtonnal a főszerepben. Annak apropója, hogy mi most az első feldolgozással foglalkozunk, a zene. Sargent alkotását ugyanis egy hamisítatlan, a 60-as, 70-es évek krimi

Azó krimiből ismert jellemvonással lett felvértezve, amely alól a komótos tempó sem kivétel. A korszakra jellemző védjegyek, valamint a remek forgatókönyv ellenére ritkán esik szó Sargent rendezéséről, holott egy olyan minőségi munkáról beszélhetünk, ami napjainkban is megállja a helyét. Időtállóságához az imént említetteken túl Walter Matthau, Robert Shaw, Martin Balsam, Hector Elizondo, Earl Hindman és Jerry Stiller remek alakítása, illetve a földhöz ragadt ábrázolásmód szintén hozzájárul. Aki kedveli a taxisofőrt, a piszkos Harry történeteket, a San Franciscói zsarut, a bosszúvágyat vagy a seftet, annak a hajsza a föld alatt sem okoz csalódást, hiszen alapjaiban többnyire egyeznek, nem csak szórakoztatnak, hanem egyúttal a jellemző bűnözési formák, a nehéz helyzetben lévő állampolgárok problémái és a felsőkörök érdekorientáltsága, korrumpálhatósága elé egyaránt igyekeznek tükröt tartani. Sargent a metró utasainak túlszejtésből eredő feszültségére és a karakterábrázolásokra épp úgy összpontosított, mint a cselekményszál fontosabb mozzanataira, és ezekkel párhuzamosan igyekezett arányokat tartani a túlszedők, a metró alagútban ragadt utasok, valamint a közlekedési társaság munkatársai között. Hozzá hasonlóan járt el Shire is, aki művében az esemény helyszínéül szolgáló New Yorkot, a stressz helyzetet és a metró szerelvény jelentette bezártságot szintúgy ábrázolta, melyek további erényeket kölcsönöznek a látottaknak. A hajsza a föld alatt című film előtt sosem készítettem teljesen jazz-orientált kísérletet, ahogyan 12 fokú technikát sem alkalmaztam. A látottak arra sarkaltak, hogy olyan megoldást találjak, amely jól működik alatta, és csodálatos lehetőségként tekintettem arra, hogy részemről újnak ható dolgot próbálhattam ki, nyilatkozta Shire. Az állandóan mozgásban lévő lüktető New York a főcímzenében jelenítődik meg rezesekre írt dallamként, a Big Band többi tagjának játéka pedig a metró szerelvényt hivatott szimbolizálni. Az így létrejövő gyors tempó többször is felbukkan, holott azt nem minden esetben követelik meg a hozzájuk kapcsolódó képsorok, de Shire meglátta bennük a lehetőséget arra, hogy feszültebbé tegyen bizonyos jeleneteket. Egyéb tételei a szerelvényben és környékén, valamint a metróhálózat irányító központjában zajló eseményeket húzzák alá a jazz, a funky és a klasszikus zenei elemek ötvözetével úgy, hogy a hallottakról a Big Band formáció instrumentumai mellett egy plusz dob szett, fafúvósok, illetve vonósok gondoskodnak. Következzen egy kis ízelítő a hajsza a föld alatt zenéjéből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak hosszabban. A zene előtt elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, a filmzene.net portál munkatársai Glock Melinda, technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarka Marian. És ne felejtsék el, hogy jövő vasárnap új műsorral várjuk Önöket itt, a Cine Musicban. További szép estét kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Úgy fogalmazott, együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban anyák napja alkalmából újabb szobrokat fogunk bemutatni a hallgatóknak. Ugyanis volt már egy ilyen Mesélő Budapest rész, ahol olyan szobrokat mutattunk be a hallgatóknak, ahol anya volt a gyermekével, ugye? És igen, akkor ezeket vettük végig, de igen, hát ebből ez is egy kimeríthetetlen téma.
2: Így van, és hát úgy láttuk tényleg, hogy még egy ilyen alkalomra való szoborcsokor bőven van a fővárosban, úgyhogy a mai napra ezt hoztuk.
1: Buda és Pest mind a két oldal, ugye?
2: Mind a két oldalon. Hát induljunk a pesti oldalon, a 14. kerületben, a Nagy Lajos Király úti lakótelep parkjában találunk egy szobrot, ezt 1957. szeptemberében állították fel, a gyermekét fürdető anya szobra. Ennek a szobornak az anyaga alumínium, eredetileg valószínűleg aranyozás borította, és Szandai Sándor alkotása. Róla azt kell tudni, hogy több művészeti ágban is jeleskedett, festőnek is készül, de írt is, és az írásai a Nyugatban is megjelentek. Amíg szobrászként alkotott, különböző művészeti irányok hatottak rá, de ez a szobor, a gyermekét fürdető anya, talán tényleg egy önmagán is túlmutató alkotás, hiszen arról az egyetemes gesztusról beszél, ami szerintem minden anya valahol megélt, ahogy ott van a karjában a gyermeke, és látja kibontakozó emberi életet, úgyhogy szerintem ehhez te is, én is tudunk kapcsolódni.
1: Mindenképpen.
2: Ezek a szobrok különben tényleg az anyaság ezer arcát mutatják be, hiszen kortól, időszaktól, pillanatoktól függetlenül, ezek mind-mind olyan momentumok, amikre az ember emlékszik, és akár mekkora a gyerekünk, mindig tudunk valamilyen szinten kapcsolódni az anyaság élményéhez.
1: A 13. kerületben is rengeteg szobor van, bár én egyszer kíváncsi lennék, hogy van-e ilyen leg, hogy melyik az a kerület, ahol a legtöbb köztéri szobor van, és hol van az, ahol a legkevesebb.
2: Na, ezt majd egyszer megnézzük. Jó. Ezt így én sem tudom, még tippem sincsen, de egyszer utána mehetünk, ha gondolod.
1: Na, hát egy újabb történetszál, amit így felgöngyölíthetünk. 13. kerületben hova menjünk el?
2: Ez a Debrecen Parkban található szobor, a Kis Makrancos című kútszobor, Kisfaludi Stróbel Zsigmond alkotása. Ebből a szoborból Szentesen és Zalaegerszegen is állítottak ki köztéri szobrot, azok bronzból készültek, ez pedig egy műkőből készült szobor, és 1951-ben állították fel. Kisfaludi Stróbel Zsigmond volt, aki a szabadság szobrot is megmintázta, úgyhogy az ő neve innen is lehet ismerős. Ez egy igazi, mozgalmas, lendületes mű, tipikusan jellemző Kisfaludi Stróbel Zsigmondra. Egy mesztelen alakot látunk, aki kicsit védelmezi, kicsit fegyelmezi a gyermekét, de valahol, mintha még a játszó pajtása is lenne ennek a kis rosszalkodó kisfiúnak, úgyhogy tényleg nagyon dinamikus az alkotás, és nagyon kifejező mind a két alaknak az arca, a teste, úgyhogy érdemes megnézni, ellátogatni oda, vagy éppen megnézni az interneten.
1: Pesten maradunk még a következő szobornál?
2: Igen, még egy szobor a pesti oldalon, ez pedig a volt Népköztársaság útján, a mai Andrássy úton, egész pontosan a 124-es számú ház kertjében. Itt avatták fel 1985-ben nőnapon Takács Erzsébet szobrászművész anya gyermekeivel című alkotását. Ebben a házban volt különben a Magyar Nők Országos Tanácsának székháza, és ma pedig itt működik a Magyar Nők Szövetsége. Takács Erzsébetről, az alkotóról azt kell tudni, hogy édesanyja 9 gyermekét egymaga nevelte, úgyhogy ennek a szobornak a központi alakja biztos, hogy nem véletlenül, pontosan egy ilyen nagyon kemény sorsú, sok mindent látott édesanyja, aki helytáll az élet viharaiban. És nagyon érdekes, különben van egyfajta belső feszültség ebben az alkotásban, hiszen az édesanyja feszültségét nagyon szépen ellensúlyozza a gyerekek nyugalma, az a fajta szeretet és biztonságérzet, ami róluk sugárzik. Van a nagyobbik lány, az ő alakja akár a művész önábrázolásának is megfelelhet.
1: Három szobrot vagy három szoborcsoportot már láthattunk akkor Pesten, menjünk át a budai oldalra.
2: Igen, Dél-Budán egy nagyon-nagyon szép alkotást hoztunk, a Budatétényi Kertészeti Kutatóintézet rózsakertjében található egy tényleg gyönyörű szobor, műkőből készült szobor, szinte egy ilyen középkori Madonna ábrázolásra emlékeztet minket. Az a címe az alkotásnak, hogy Anya gyermekével, és itt az édesanyja kezében lévő fiúgyermek fején kötés van, úgyhogy ez egyfajta titokzatosságot ad az alkotásnak, lehetne akár az ápolónők vagy a védőnők emlékműve is, de mégis inkább az anya-gyermek viszonyra utal. nagyon meghitt az összetartozás, amit látunk az anya és gyermeke között, ahogy a kisgyerek odabújik az édesanyához, az anya pedig oltalmazza a betegségéből öppentelen felépülőben lévő kisfiút, és hát az anyai szeretet, a betegségben is megnyilvánuló anyai szeretet szobrát látjuk itt. Talán azért van itt ez a szobor a Budatétényi Rózsakertben, mert itt korábban rózsa, szobor és kerámia kiállításokat tartottak a Kertészeti Kutatóintézet parkjában. Nagyon-nagyon szép ez a szobor.
1: Budatétény után merre megyünk?
2: A 11. kerületben, szintén Dél-Budán, az Erőmű utcában találjuk Mikus Sándor szobrászművész 1956-ban alkotott, és majd 5 évvel később, 1961-ben felállított Gyermekekkel játszó nő, vagy Anya gyermekkel és labdával című alkotását. Ez a szobor beilleszkedik a szobrászművész korábbi nőalakjainak sorába, és egy igazi optimista, vidám alkotás, de kicsit mégis különbözik a hagyományos anya-gyermek szobroktól, hiszen nem annyira a meghitt melegséget látjuk benne, mint a korábbi alkotásban, hanem inkább egy erős, öntudatos női alakot látunk, aki neveli, okítja gyermekét, és a maga a hölgy is, a nőalak is, az anyaalak is nagyon sportos, tehát inas, nem az a meleg, gömbölyű, hanem tényleg inkább egy másik alakot látunk itt, és hát benne van a szoborban, hogy talán majd a felnövekvő következő generáció is ugyanilyen lesz.
1: Rengeteg szobor látható Budapesten, most azokat vettük sorra, ahol az anyai oldal domborodik ki. Boldog anyák napját kívánunk!
2: Minden édesanyának boldog anyák napját, neked is boldog anyák napját,
1: neked is, Kinga. Köszönöm. És minden nagymamának, és Dét nagymamának is.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon ismét egy úriember ül ide közénk képzeletben, aki nem más, mint Lázár Ervin, ugyanis 1936. május 5-én született. Az ő életét fogjuk megismerni, illetve az, hogy mi minden kötődik hozzá Budapesten, és ő hogyan kötődik Budapesthez. Az első pillanattól kezdve kötődik Budapesthez?
2: Igen, ugyanis 90 évvel ezelőtt itt született a fővárosban Lázár Ervin, édesapja Lázár István, uradalmi intéző, édesanyja pedig Penc Etelka. A fővárosban született, de a gyermekkori éveit a Tolna megyei alsó Rácegres pusztán töltötte. Itt élt a Lázár család egészen 1951-ig, és így a kis Ervin is a környező falvakba járt iskolába, majd a középiskolát a Szekszárdi Garai János gimnáziumban végezte, ott is érettségizett, és utána a budapesti ELTE bölcsészkarára került újságíró szakon, ekkor már az Ötvös kollégiumban lakott, és 1961-ben magyar tanári diplomát szerzett, és 65-ben költözött vissza a szülővárosába, Budapestre. Ekkor került az élet és irodalomhoz tördelőszerkesztőnek, és egészen 71-ig dolgozott itt, és ettől kezdve a rendszerváltásig szabad foglalkozású író volt, közben pedig a családjával 9 évig Pécelen laktak, és 1980-ban végleg visszaköltöztek Budapestre. Ezt követően is 1989-ben az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt a lap első számának megjelenéséig, aztán a Magyar Fórum alapító tagjai között volt, később a Magyar Napló, a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd 90-es évek elején a Hitel olvasó szerkesztője volt, és 60 évesen ment nyugdíjba 1996-ban. Tehát ez nem az írói karrierje, hanem ez adta azt a mindennapi keretet a munkájának, ami mellett természetesen tudott írni, hiszen ő nem újságíróként vagy szerkesztőként lett híres számunkra és kedves számunkra, hanem a meséi által, hiszen a gyerekkori alapélményből táplálkozva kezdte el írni a meséit, a gyermekregényeit, amelyek tényleg végig kísértek szerintem több generációt már a gyermekkor évein, aztán fiatal felnőttként olvassuk ugyanezeket a mi kedvenceinket a gyerekeinknek.
1: Nem volt az ő stílusa.
2: Rendkívül nagy mestere volt a nyelvnek, nagyon játékos eszközként tekintett a magyar nyelvre, sajátos humorával, iróniájával újabb jelentés rétegeket adott ezeknek a mondatoknak, és hát minden írásának középpontjában valahol megtaláljuk a morális értékeket, a jó és a rossznak a dilemmáját. Azt is fontos róla tudni, hogy a mesék mellett novellákat is írt. Első novelláját 1958-ban a Jelenkor közölte.
1: Jöjjenek akkor a folytatásban a gyermekirodalmi művei.
2: 1964-ben jelent meg a Kisfiú meg az Oroszlánok című meseregénye a Móra kiadó gondozásában. Később ő lett már állandó illusztrátora, Réber László, akit Janikovszki Éva kapcsán is említettünk néhány héttel ezelőtt, hiszen sok kerek évforduló van mostanság. Aztán 1966-ban megjelent a Csonka csütörtök című első elbeszélés kötete, majd ezt követte 69-ben az Egy lapát szén Nellikének című könyv, és a harmadik pedig Butha szomorú 1973-ból, de továbbra is a legfontosabb műfaj Lázár Ervin számára a mese és az elbeszélés. 1971-ben jelent meg a Fehér tigris című groteszk hangvételű regénye, ez az egyetlen regénye, és az egyik leghíresebb műve a Hétfejű tündér 1973-ból, ez két kiadónál 8 kiadást is megért, ennek számos a színpadi adaptációja is elkészült. Aztán a másik szintén nagyon híres műve a 1979 megjelent Berzsián és Dideki című meseregény.
1: Itt egy pillanatra megállítalak, mert a Budapest Bábszínházban nem olyan régen mutatták be ezt a darabot, pont ahhoz kapcsolódnak, hogy 90 éves Lázár Ervin. Igen?
2: Igen, ezt, ahogy te is mondtad, nagyon sok feldolgozást ért meg, és ezt a nemzetközi zsűri 1982-ben Andersen diplomával is tüntette ki, és hát a négyszögletű kerekerdő, ugye ez szerintem mindenkinek az ezt első, ami eszébe jut. 1985-ben jelent meg, és megkapta az évkönyve jutalmat. Aztán 4 évvel később, 1989-ben a Babberci, illetve 1996-ban a Csillagmajor című könyve ugyanezt az évkönyve díjat nyerte el.
1: A Babberci kalandjai egyébként pedig a Madách Színházban látható, úgyhogy akkor
2: nem véletlen, a 90-es évfordulóra
1: azért. A színházak is így kapcsolódnak ehhez.
2: Az év gyermekkönyve kitüntetésre, amelyet a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács Magyar Bizottsága adományoz, 3 alkalommal is érdemesnek találták a meséit. 1989-ben a Babbercik nyerte el ezt a megtisztelő címet, 1990-ben a Lovak, Kutyák, Madarak, és 93-ban pedig a Manógyár.
1: Elbeszélései?
2: Többféle összeállításban, több kiadásban is találunk elbeszéléseket Lázár Ervintől. A legbővebb válogatást a Hét szeretőm című kötet tartalmazza 1994-ből, és a Csillagmajor 1996-ból a Szülőföld a puszta hangulatát idéző új elbeszéléseivel jelentkezett, és aztán 1997-ben Kis Angyal összefoglaló cím alatt régebbi és még meg nem jelent novellák jelentek meg.
1: Lázár Ervin családjáról tudunk, vagy van információ, amit érdemes tudni?
2: Maga a család volt az egyik első számú inspiráló közeg Lázár Ervin számára, a gyermekeit is gyakran emlegette társ szerzőiként. Három gyermekük van Vati Zsuzsa írónővel, ő volt a felesége Lázár Ervinnek, Zsófia lányuk olasz-angol szakos tanárként, Fruzsina lányuk magyar földrajz szakos tanárként végzett, fiúk pedig jogász. És hát tényleg talán ennek a családnak is köszönhetően egy olyan különleges világot alkotott Lázár Ervin, ami a már említett művekben is megjelenik. Az a nagyszerű, hogy egy újabb szellemivel kötődik a fővároshoz, ő főleg a 9. kerületben, a Ferencvárosban lakott évtizedeken keresztül, úgyhogy 2017-ben egy nagyon szép emlékparkot hoztak létre, Kerekerdő Park néven, ahol bizony találunk egy Lázár Ervin szobrot is. Ez a szobor nagyon érdekes, ugyanis nem a saját jellemvonásaival ábrázolja Lázár Ervin, hanem a mesélő szerepében ül egy ilyen nagy kőtömbön, egy könyvvel a kezében, és körülötte pedig ilyen kisebb-nagyobb különböző formájú kavicsok, kövek találhatók. Ezzel az ő sajátosan megteremtett univerzumát jelképezi ez az egész installáció. Nagyon hangulatos a park, különböző programokat szokott itt szervezni a Ferencváros, ugye így kötődik tehát Lázár Ervinhez. Ez az a világ, amit ő megteremtett ebben a parkban is tetten érhető.
1: Úgy kezdtük ugye a beszélgetést, hogy 1936. május 5-én született, és hát most 90 éves lenne, de mikor halt meg?
2: 70 évesen halt meg, 2006. decemberében, sírja a Farkasréti temetőben van. Ez is nagyon szép a síremlék különben, Csíkszentmihályi Mihály alkotása, egy alakot látunk vállán pedig egy galambbal. Emellett Újpesten általános iskola viseli a nevét, bent van egy nagyon szép emlékplakett is, itt is a négyszögletű kerekerdőre utalva. Korábbi lakóhelyén, illetve szülőhelyén, Pécelen és Rácegresen szintén emléktábla őrzi a nevét.
1: Köszönöm szépen!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan téma érkezik, amely szerintem mondhatom, hogy a kedvenc időszakunk, vagy igen, nagyon sokat szoktunk oda visszamenni, vagy onnan idézni. 130 évet megyünk vissza az időben, hiszen ekkor nyílt meg az ezredéves országos kiállítás, azaz a millennium, amire oly sokszor szoktunk hivatkozni, amelynek oly sok mindent köszönhet a főváros. Na de mi volt ennek az előzménye, hogyan történt az egész kiállítás, és hát mi minden történt itt?
2: Először is fontos azt azért elmondanunk, hogy mit is jelent a millennium, minek az ezredéves évfordulója ez a kiállítás. Ugye mindig tanuljuk történelemből már az óvodától, kisiskolától kezdve, hogy a mi honfoglaló őseink 895-96 körül érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Persze itt nem egy év alatt történt mindez, de tulajdonképpen nevet kellett adni ennek a jelenségnek, ennek a történelmi momentumnak, és ez lett a honfoglalás, és ennek az ezredéves évfordulója volt 1895-96-ban. Több mindennel elcsúsztak, és így került aztán végül az év, amelyben ez megrendezésre került, és ez a kiállítás pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896. május 2-án nyílt meg. Ebben az évben különben még számos alkalommal fogunk erre utalni, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sok mindent adtak át a millennium keretében alkalmára, tehát nagyon sok minden ünnepli a 130 éves évfordulóját idén, tehát ezt még sokszor fogjuk emlegetni.
1: Ekkor még ugye Ferenc József volt az, aki Magyarország uralkodója volt, Sziszivel egy.
2: Így van, ugye az osztrák-magyar monarchia idejében vagyunk. 1867 a kiegyezés óta Ferenc József és Erzsébet királyné Magyarország királya és királynéja, és hát természetesen ezt a kiállítás megnyitót is az ő jelenlétükben, az ő részvételükkel volt illő megnyitni, és erre került sor május 2-án 11 órakor, méghozzá Ferenc József beszédével, a király beszédével nyitották meg ezt a kiállítást. Már április 29-én reggel megérkezett Ferenc József Bécsből vonattal, természetesen a nyugati pályaudvarra érkezett, itt Bánfi Dezső miniszterelnök és Dániel Ernő kereskedelmi miniszter fogadta őt, és egy díszküldöttség várta, díszmagyar viseletbe öltözve, és Ferenc József mellett az egész udvari küldöttség is jelen volt, 8 személykocsiból és 2 podgyászkocsiból álló gőzmozdony vontatta szerelvény érkezett meg tehát a nyugati pályaudvarra. Azt elmondanám zárójelbe, hogy a nyugati pályaudvarnak van egy királyi váró nevű külön egysége, ami egy kis mini kastély, ha úgy tetszik, nem is kastély, hanem egy gyönyörű emlékszoba, bársonyos bútorokkal, velencei tükrökkel, és ez ott van a nyugati pályaudvarban. Amikor Erzsébet királyné és Ferenc József utaztak a nyugati pályaudvarról, vagy ide érkeztek, akkor innen a királyi váróból indultak, vagy itt végződtek az ő útjaik.
1: Milyen feladatai voltak még a megnyitóig, mert azt gondolom, hogy ha már Budapestre érkezett, akkor ugye rengeteg minden volt, ahova őt elhívták, meginvitálták, vagy vendégül látták.
2: Így van, a megérkezését követően megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel és Kammermayer Károly polgármesterrel, róla már beszéltünk korábban, a három Károly. Bizony. Aztán a közlekedés ügyet is felügyelő Lukács Dénes miniszter invitálására megtekintette a nyugati pályaudvaron a millennium alkalmából a Magyar Államvasút által őfelsége számára megrendelt udvari vonatot. Ez egy többkocsiból álló és a királyi pár minden igényét kielégíteni kívánó szerelvény, a GANZ és társa vasöntő és gépgyár vagongyárában készült, gyönyörű bőrülésekkel, gazdag neoreneszánsz stílusú faragásokkal, és hát ez a kocsi sajnos az első világháborút követő zavaros időkben, valószínűleg akkor, amikor a román csapatok bevonultak Budapestre és megszállták a fővárost, ezt valahogy eltulajdonították, tehát ez a kocsi, ez sajnos nincs meg, pedig egy nagyon nagy értéket képviselt.
1: Erzsébet királyné mikor érkezett?
2: Egy nappal később, 1896. április 30-án érkezett Sziszi, addig értéket képviselt.
1: Erzsébet királyné mikor érkezett?
2: Egy nappal később, 1896. április 30-án érkezett Sziszi a déli pályaudvarra. Most a déli pályaudvarnak az épülete

0: negatív dolog érte az életében, és itt már igyekszik mindig elkerülni a nyilvános szerepléseket, és erre egy kivételt tett, ez pedig pontosan a magyar millenniumi megnyitó volt, tehát nagyon nagy dolog az, hogy ő eljött egyáltalán. Különben a Trieste pályaudvarról érkezett, ugyanis az előző napokat az Adriai tengerre néző gyönyörű szép Habsburg palotában töltötte. Megérkezve a déli pályaudvarra, tehát díszhintón a budai királyi pár felhajtott a királyi palotába. Ugye el tudjuk képzelni, hogy a déli pályaudvartól valahogy felmentek az onnan nem olyan messze található várnegyedbe.
1: És akkor érkezzünk el a megnyitó ünnepségig 1896. május 2-áig.
0: Erre a megnyitóra a Városligetben került sor, méghozzá az iparcsarnok előtti szabad területen. Itt állt az iparcsarnok épülete már az 1885-ös országos általános kiállításra készült el, és itt volt egy öntött vasból készített zenepavilon is, ami ugyanerre az alkalomra készült, ezt alakították át ideiglenes királyi sátorrá, és a dísz sátor alatt helyezték el a királyi pár számára a két széket, illetve az uralkodó család tagjainak is itt biztosítottak helyet. Ez a megnyitó ünnepség Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter beszédével kezdődött. Nem ment azért zökkenőmentesen ez a történet, ugyanis a horvát nemzetiségi képviselők egy része bekiabálásokkal zavarta meg ezt a beszédet. Válaszként persze a díszmagyarba öltözött többséget képviselő ünneplő közönség a szónoklat egyes részeinél hangos éjjelzésbe kezdett. Ez a tetszés nyilvánítás megzavarta a kicsit távolabb elhelyezett énekkart, úgyhogy a kórus egy kicsit hamarabb a tervezetnél, már a beszéd alatt elkezdte énekelni a himnuszt. Ennek a ugye nemzeti imádságunknak a felhangzására megszólaltak az idefüggesztett harangok is. Ezeket a harangokat meghallva a budapesti templomok harangjai is megzendültek, és ezt pedig jeladásként értelmezték gellérthegyi tüzérek, akik a citadella ágyúiból díszlövéseket adtak le. Kicsit olyan volt ez, mint amikor van egy ilyen dominósor, és egy picit hamarabb indítjuk el, mint ahogy kellett volna. Ugyanis a tervek szerint mind a himnusz, a harangszó, illetve a díszlövések csak az uralkodói beszéd után kellett volna, hogy megtörténjenek. De mivel jött ez a horvát forrongás, erre jött a hangos magyar éjjelzés, ez mindent elindított, az egész gépezet mozgásba lendült, tehát nem egészen a forgatókönyv szerint történtek a dolgok.
1: De Ferenc József szavai hol hangzottak el?
0: Ferenc József megtartotta a beszédet, és itt inkább idéznék a Vasárnapi Újság 1896. május 10-i számában, itt találunk egy tudósítást az egész alkalomról, idézek tehát, a király egész beszéddel válaszolt, örömérzelmét nyilvánította a történelmi pillanatban, mikor a hasznos munka a szellemi és anyagi teremtőerő fejleményeinek bemutatásával így békeünnep áll elő. Tanúsítani fogja az egész világ előtt, hogy a magyar nemzet nem csak a harctéren tudta vitézségével megoltalmazni a trónt és hazát, hanem a mivelődésben is méltó helyet vívott ki magának. Isten áldását kérte a kiállításra. Ismét felharsogott az éjen, kalapok, kendők lengettek. A király szalutálva köszönte meg a lelkes tüntetést, aztán az éjjelző tömeg közt hintajához kísérte a királynét, ki már ekkor eltávozott a kiállításról. Maga a király ellenben fényes kíséretével körútra indult, s megkezdte 2 óra hosszat tartott szemléjét. Kíséretében sokan kifáradtak ez alatt az öreg diplomaták, és hátra vonultak, s többen eltávoztak.
1: Ugye itt a Városligetben vagyunk, és a Vajdahunyadvára az ugye erre épült fel, nem az, ami most van ott, hanem ugye annak még volt egy fából épült változata.
0: Pontosan.
1: De ezekről szerintem fogunk még beszélni. Hogyan zajlott tovább?
0: Az is már ugye kitűnik ebből a rövid tudósításból, hogy ez egy nagyon megerőltető ceremónia volt, ellenben Ferenc József fáradhatatlan volt, rendkívül nagy érdeklődést tanúsított, sokat kérdezősködött az egyes csoportok elnökeitől, és folyamatosan tényleg aktívan is jelen volt ezen a megnyitó ünnepségen. Elmondhatjuk tehát, hogy az emlékév megnyitása, ha nem is pont a tervek szerint, de azért felejthetetlen ünnepi külsőségek között zajlott le.
1: Az ezredéves országos kiállításon mi minden volt látható, illetve kik mutatkoztak itt be?
0: A fő helyszín tehát a Városliget volt, és itt a Városligetben egy 520 ezer négyzetméteres területen 240 pavilonban mutatták be a magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, vadászat, kultúra, művészet, oktatás és más területek teljesítményét és eredményeit. Kizárólag a történelmi Magyarország és Horvátország területén készített tárgyakat, alkotásokat, termékeket. Az volt tehát a terv és a cél, hogy az elmúlt 1000 év történelmi gazdaságát, mindenféle vívmányát bemutassák egy területen, és ezt mindenki megtekinthesse.
1: Meddig volt látható ez a kiállítás?
0: Ez egy fél éves kiállítás volt, tehát október 31-ig volt látható. Szerintem fogunk még beszélni majd a kiállítás zárásáról, az akörüli eseményekről is. És elmondhatjuk azt is, hogy a megnyitott követő fél évben szinte minden

0: E héten olyan eseményeknek adott otthon Budapest, amelyek mind látványosságában, mind az érdeklődő tömegek kivételesen nagy számában a mai napig egyedinek számítanak a magyar főváros életében. Tehát egy nagyon különleges időszak volt ez 130 évvel ezelőtt a fővárosban.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy úriember érkezik hozzánk, aki nem más, mint Berzsenyi Dániel. Ő egy kicsit régebben született, mint ahogy mostanában beszélgettünk, akár Lázár Ervinről, vagy Csukás Istvánról. Ő 250 évvel ezelőtt született, de hogy ki is volt ő, mi is, milyen volt az ő élete, ez jön most a folytatásban.
2: Berzsenyi Dániel valóban 1776. május 7-én született, nem Budán vagy Pesten, hiszen akkor még nem volt Budapest, hanem a Vas megyei egyház hegyén látta meg a világot, egy evangélikus nemesi család egyetlen gyermekeként. Édesapja Berzsenyi Lajos ügyvéd és helyi földbirtokos volt, édesanyja pedig a marcali, gombai származású Tulmon Rozália volt. A kis Berzsenyi Dániel 7 évig a soproni evangélikus liceumban tanult, itt sajátította el a latin és a német nyelvet, és egyik alapítója lett az első magyar nyelvű diák önképzőkörnek is. Nagyon fiatalon, 23 éves korában feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, és Sőmiénbe költöztek. Itt született két gyermekük, Lídia és Farkas, és aztán 1804-ben Berzsenyi Dániel és családja az édesanyjától örökölt, majd a rokonától Zálogból visszaváltott Niklai birtokra költözött. Berzsenyit legtöbbször ezzel a Niklai helyszínnel szokták összekötni, és aztán itt élt a család, és itt született még további két gyermekük, Antal és László. Ez a somogyik település különben érdemes ellátogatni, nagyon, a mai napig nagyon élénken őrzi Berzsenyi Dánielnek az életét és a szellemét, és mivel itt töltötte tényleg a felnőtt éveinek a legnagyobb részét, itt kezdett el az irodalommal elmélyülten foglalkozni, és ennek eredményeként egy kb. 600 oldalnyi vers és értekező próza maradt ránk. És mivel meglehetősen magányos, visszavonult életet élt Berzsenyi Dániel, ezért szokták sokszor a Niklai Remete néven illetni Berzsenyit.
1: Volt-e olyan, akit ő példaképének tartott?
2: A római Horácius verselését tartotta példaképnek. Első verseit titokban írta, és csak 1808-ban jelenhettek meg ezek kötetben, de végig visszanyúlt az antik időkre, és ezt tekintette alapnak. Emellett persze egy saját műfaj teremtett, és az ő líráját a hazafias, a vallási, a szerelmi és az erkölcsi ódák jellemezték. Van egy-két verse, amit szerintem mindenki tanult, hiszen része a magyar irodalmi tananyagnak. A közelítő tél például egy olyan vers, amire talán sokan emlékszünk, vagy a Magányosság című verse, vagy a Búcsúzás Kemenes aljától, ezek mind-mind fantasztikus versek, és hatalmas értéket képviselnek a magyar irodalomban.
1: Milyenek Berzsenyi versei?
2: Nagyon melankolikus volt Berzsenyinek az egész lelki alkata. Az ő verseit olvasva tényleg lehet egy olyan érzésünk, hogy erről a vidékről, erről nagyon szelíd dunántúli vidékről, és ebből a vidékből nőtt ki az ő költészete. Az a mélabú, amit korábban is említettem, végig jellemző volt rá, és emellett szintén megjelennek ilyen szenvedélyes, tüzes nekibuzdulások, a hazáért való aggodalom és a magány keresése, illetve a magányosság érzése visszatérő motívumok Berzsenyi verseiben.
1: Kik voltak az ő pályatársai és a korszak jelentős irodalmárai?
2: Kiterjedt levelezést folytatott Kazinczy Ferenccel, például Kölcseivel vagy Virág Benedekkel, és 1817-ben az ő tiszteletére rendezte meg gróf Festetics György az első helikon ünnepségeket Keszthelyen. Kölcsei, bár pályatársa volt, 1817-ben meglehetősen szigorú, néhol igazságtalan kritikát fogalmazott meg Berzsenyi verseivel kapcsolatban. Ezek után már nem sok verset írt, hanem főleg verstani és mezőgazdasági témájú munkákkal foglalkozott. Ám 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia első vidéki rendes tagjává választották, és ettől kezdve a közgyűléseket itt fönt a fővárosban is rendszeresen látogatta.
1: Milyen volt az ő egészségi állapota ekkor?
2: Gyerekkorától kezdve meglehetősen gyenge, beteges testalkatú volt Berzsenyi Dániel, ezt a korabeli feljegyzések is alátámasztják. Ekkoriban már kóros mélabú is ott szerepelt az ő orvosi lapján, ha ezt mondhatjuk így, és azt olvastam róla, hogy valószínű krónikus májbetegségben is szenvedett, úgyhogy ezek miatt, a betegségek miatt rendszeresen kezeltette magát Balatonfüreden, illetve a budai gyógyfürdőkbe is rendszeresen járt föl. Ilyenkor a Tabánban található és a mai napig is megtalálható szarvasházban szállt meg. 60 éves korában, 1836. februárjában halt meg.
1: Síremléke Budapesten vagy Niklán van, ahogy ugye hivatkoztak is rá, hogy a Niklai remete.
2: Ez utóbbi, Nikla az ő végső nyughelye, itt van a síremléke is, ennek az avatója az osztrák önkény elleni tüntetés volt. Ne felejtsük el, hogy 1860-ban már a szabadságharc leverése után vagyunk, de még nem indul meg a kiegyezéshez vezető építkezés időszaka, tehát ez még az abszolutizmusnak a kora, és hát nagyon sok negatív érzés van még ilyenkor az emberekben, aztán ez később persze a kiegyezéssel majd feloldódik. adódik.
1: Mi az, ami itt Budapesten őrzi az ő emlékét?
2: A legfontosabb, van egy mellszobra a Nemzeti Múzeum kertjében, ezt 1860 tavaszán, tehát nem sokkal a halála után állították fel. A szobrot Báró Vaj Miklós mintázta, a talapzat pedig Gerendai Antal műhelyében készült, és bármilyen furcsa is, az eredeti talapzaton áll a mai napig. Ennek a szobornak az a különlegessége, hogy ez az első tényleges hazai szeméről készült budapesti szobor. Felavatása után mindössze egyetlen apró változás történt vele, ugyanis eredetileg a múzeum körút felé nézett a szobor, de 1861-ben, amikor Kazinczy mellszobrát a kert felé fordítva állították fel, akkor Berzsenyi szobrát is megfordították. Emellett a 13. kerületben van egy Berzsenyi Dániel gimnázium is, és több kerületben is van róla utca elnevezve.
1: A mai nap pont megfelelő arra, hogy esetleg elővegyünk egy Berzsenyi Dániel verset vagy kötetet, és olvassunk tőle. Köszönöm. Thank you.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk a Budapest múzeumai sorozatunkat, és most elérkeztünk a Természettudományi Múzeumhoz. Ez a múzeum is olyan múzeum, amely sokszor költözött, vagy ez itt volt az elejétől fogva?
2: Hát sajnos az előbbi része a kérdésednek, ugyanis ennek a múzeumnak a története is szorosan összefonódott a Nemzeti Múzeum történetével. Ennek a megalakulása ugye 1802-re nyúlik vissza, erről beszéltünk nagyon sokat a kerek évforduló kapcsán, ugyanis Széchenyi Ferenc gróf ekkor adományozta mintegy 17 ezer kötetből álló könyvtárát és éremgyűjteményét a magyar nemzet számára, és ebből lett aztán az országos Széchenyi könyvtár. Az első természettudományi gyűjtemény egy évvel később, 1803-ban az alapító Széchenyi Ferenc hitvesének, Festetics Julianna grófnőnek volt az adománya. Ez az adomány válogatott és értékes magyar ásványokat tartalmazott. Ez az anyag a többi adományjal együtt a pesti Pálos kolostorban, a későbbi papnöveldébe, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem papnövelde utcai épületébe került elhelyezése. Aztán persze jött a nagy pesti árvíz, erről is beszéltünk majd, és ezt követően tovább gyarapodott a gyűjtemény. 1811-ben jött az első őslénytani gyűjtemény Reiner főherceg ajándékaként, és ugyanebben az évben vásárolták meg az első állattani gyűjteményt is, amely lepkéket, csigákat és kagylókat tartalmazott. Majd 1818-ban József Nádor 7000 forintért megvásárolta Kitai Bál Pál herbáriumát, növénygyűjteményét, és ezzel megvetették a botanikai osztály alapjait.
1: Ugye róluk már szerintem ezek olyan nevek voltak, amelyekről már beszéltünk, vagy megemlékeztünk, és így is tudják hozzájuk kötni a hallgatók. Na de hogy hogyan folytatódott a gyűjteménynek a gyarapodása, ezzel menjünk tovább.
2: Ugye reformkorban vagyunk, és ez a kor a hazafias lendületnek, az adakozásnak az időszaka volt, tehát ennek megfelelően elég gyors ütemben gyarapodtak a gyűjtemények, adományozás, vásárlás útján. A szabadságharc idején az ásvány és kőzet gyűjtemény körülbelül 13 ezer darabot számlált, az állattani anyag pedig több mint 35 ezer darabból állt. És hát persze a szabadságharc leverése utáni időszak nem kedvezett a nemzeti gyűjtemények gyarapításának, hanem majd csak a kiegyezés volt az 1867-ben, amely a felvirágzás kezdetét jelentette. Úgyhogy először Kubinyi Ágoston, majd Puszki Ferenc lett az igazgató, és ekkoriban kezdett felmerülni az, hogy egyre nagyobb lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti Múzeumon belül önállósítani kellett, és így 1870-ben elkülönült az állattári, az ásvány őslénytári és a növénytári osztály.
1: 1870, tehát az önállósodás megtörtént, ezután mi jött a folytatásba?
2: Az egyes tárak fejlődése megélénkült, és a milleniumra 1896-ra a természetrajzi gyűjtemények nagysága már megközelítette az 1 millió darabot. Tehát itt már egy nagyon zsúfolt gyűjtemény együttesről van szó, helyszűkéről van szó, és ez elodázhatatlanná tette az egyes részlegek új helyre költöztetését. Itt különböző helyszínek megjelentek hosszabb, rövidebb időre, volt egy része a kollekciónak az Iparművészeti Múzeumban, volt a Magyar Tudományos Akadémiában, volt a Nemzeti Múzeumban is, de hát 1902-re már csak az állattani gyűjtemény is elérte az 1 millió darabot. Ez a probléma, ez ott volt folyamatosan, és aztán a 20. században érdekes módon itt nem is a II. Világháború, hanem az 56-os forradalom volt az, ami egy hatalmas trauma volt a gyűjtemény életében, ugyanis 1956-ban a múzeum történetének talán legsúlyosabb katasztrófáját élte át, ugyanis október 24-én találatot kapott a Nemzeti Múzeum épülete, itt volt a gyűjteménynek egy jelentős része, és ekkor elpusztult az Afrika kiállítás, az ásványtár és az őslénytár egy része, és november 5-én pedig gyújtóbomba talált az állattárba, és elégett 36 ezer madár, 22 ezer tojás, 13 ezer hal, 40 ezer kétéltű és hüllő, 500 ezer puhatestű, 60 ezer szitakötő és recésszárnyú, 200 ezer légy, valamint több mint 100 ezer szakkönyv és külön lenyomat.
1: Ez egy óriási veszteség volt.
2: És akkor ezek után ismét és továbbra is felmerült az, hogy hova is kerüljön ez a, még így is a megmaradt anyag is egy hatalmas anyag volt. Több terv is született, az egyik az volt, hogy a Nemzeti Lovardába kerüljön, ugye a Palota negyedben a mai rádió épületébe, de voltak tervek arra, hogy a Vérmezőn épül majd fel valami, illetve a Fővámpalotába kerülnek, illetve a Budai Vár egy szárnyait is át költöttek volna ezekre a célokra, de aztán az egyetlen lehetséges megoldást a főleg az ELTE által használt volt Ludovika Akadémia épülete jelentheti, ez született megoldásként. Úgyhogy a rendszerváltást követően 1994-re készültek el a Természettudományi Múzeum új elhelyezési tervei is. 95-ben kezdődött meg, és még ebben az évben be is fejeződött a Ludovíceum épületében az ásvány és kőzettárnak helyet adó termek átépítése, és ekkor indult meg a Ludovika Akadémia lovardájának az újjáépítése is. Itt volt korábban a Alfa mozi, ami leégett, és ebben a gyönyörűen helyreállított épületben nagyszabású történeti ökológiai állandó kiállítás nyílt meg az Ember és természet Magyarországon címmel 1996-ban a Mille centenáriumi rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként, ugye az 1100-as évfordulóra, nem a millenniumra, hanem 100 évvel még később.
1: Mikor volt a következő ilyen építési ütem?
2: 1999-ben adták át a Nagy Ludovika épület vadonatúj tetőterét, és Európa egyik legkorszerűbb múzeumi helyiségébe költözhetett az Embertani tár és az Állattár három részlege, az emlősgyűjtemény, a madárgyűjtemény és az állatökológiai csoport, és aztán a harmadik lépcsőben készült el a kiállítási épület és a Nagy Ludovika közötti föld alatti összekötő épület egy új kiállítási térrel a Ludovika udvara alatt, illetve további mélybesűjjesztett raktárterek és mélygarázsok. És ezután került sor aztán a teljes átfogó rekonstrukcióra, úgyhogy mostanra elmondhatjuk, hogy a múzeum tényleg készen áll egy fantasztikusan érdekes, izgalmas kiállításra, állandó és időszakos kiállításokra, vendégek fogadására, és azt gondolom, hogy ennek az egyik legdrámai pillanata, amikor bemegyünk a Természettudományi Múzeumba, Ludovika épületére. Igen, mert a fogadótér kupolájában egy hatalmas barázdás bálna felfüggesztett csontváza található. Emlékszem, amikor a fiaimmal voltunk, még ott kicsik voltak, és teljesen el voltak ájulva, amikor meglátták ezt az óriási csontvázat.
1: Ez nálunk is ugyanígy volt, tehát mindegy, hogy fiú vagy lány, ez az asztal mekkora.
2: Így van.
1: Tehát látogassanak el tehát a Természettudományi Múzeumba, ezt a múzeumot is érdemes meglátogatni, akár ez erre az évre lehet egy ilyen kihívás is. Nagyon köszönöm.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Hajnalban érkezik Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett szállodahajó. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8 másik ember pedig feltehetően megfertőződött. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Fehér Ildikó, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesét, a Strobl évad vezetőjét. Szervusz, örülök, hogy jöttél.
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Különleges jubileumot ünnepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Strobl 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész alakja előtt. Ugye itt két nagy jubileum is kapcsolódik ehhez.
2: Valóban, tehát Strobl Alajos a magyarországi szobrászat történet egyik legnagyobb alakjáról van szó, akinek a kétszeres jubileuma van, születésének a 170. illetve halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük idén.
1: És hogyan emlékeztek meg róla? Hát ez egy teljes évadot ölel fel.
2: Többféle eseményt szervez a Képzőművészeti Egyetem. Talán a legjelentősebb, vagy a legkiemelkedőbb az a kiállítás lesz az Andrássy úti főépületünkben nyáron, amely mind a Barcsai teremben, mind az aulában látható lesz majd. Tervezünk emléktáblát elhelyezni a mester szülőházának a falán. Ez a mai Szlovákia területén Liptóújváron található. Szervezünk tudományos konferenciát Magyarországon, tehát a Képzőművészeti Egyetemen, illetve részt veszünk egy liptóújvári galériának a konferenciáján, valamint tervezésben van két kötet is, az egyik az egy tanulmánykötet, a másik pedig egy publikálatlan fotókat tartalmazó fotóalbum.
1: Amikor a Strobl 170 jubileumi év arculatát, programját próbáltatok meg összeállítani, akkor hová helyeztétek a fókuszt?
2: Szeretnénk azt bemutatni, hogy egy olyan szobrászról van szó, akinek egyrészt a hatása máig jelen van, tehát egyszerűen csak a szobrászat oktatását, hogyha a figyelembe vesszük. Másrészt pedig szeretnénk azt kiemelni, azt hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a Budapest, a főváros mai arculatát nagyon-nagyon erősen befolyásolják az ő munkái. Tehát, hogyha sétálunk a városban, akkor a tereken, a várban, a fontosabb csomópontokon az ő munkáival találkozhatunk, és néha ez már azért elsikkad, néha nem is gondolunk erre, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes erre felhívni a figyelmet.
1: Hát a főváros egyik legmeghatározóbb szobrászművészéről van szó.
2: Valóban, tehát olyan köztéri szobrai vannak, mint például a várban ugye a Mátyás kút, a Jókai szobor, vagy az Arany János szobor, lehetne tényleg sorolni sorra a munkákat, hiszen a századforduló környéki évtizedekben ő volt a legfoglalkoztatottabb magyar szobrászművész, illetve a köztéri szobrain kívül nagyon sok portrészobrot készített, tehát a korának a legfontosabb politikusai, híres emberei, celebei, hogyha így lehet fogalmazni, azok mind-mind megfordultak az ő epreskerti műtermében.
1: A köztéri szobor és a portré egészen más világot képvisel, nem?
2: Nyilvánvaló, igen, egészen más megfogalmazás, más igény, más szempontok szerint készül el természetesen, igen.
1: Melyik volt az ő életének a meghatározóbb szelete? A portré, vagy pedig a köztéri szobor?
2: Nem gondolnám, hogy ezt el lehet választani, mert a nagy hivatalos megrendelések hozták magukkal lényegében a portrékat. Ezeknek a portréknak jó néhány része nincs is meg, vagy nem mindegyik maradt meg, viszont a köztéri szobrai, azok pedig máig lényegében a legtöbb turistának a fényképezőgépén vagy a telefonján ott vannak, akár csak például a Halászbástya mellett, ugye a Szent István szobor, és lehetne még sorolni tovább.
1: Strobl Alajost az epreskerti várúrnak is nevezik, úgyhogy mindenképpen kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez sok szálon, hiszen tanított is ott, nem sokára rátérünk az ő életére is, és hát természetesen szó lesz arról is, részletesen, hogy mi mindennel várjátok a közönséget a Strobl évad keretén belül.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Strobl Alajos, az Epreskerti várúr, ugye ezt így sokan hallottuk, de hát ebből következik, hogy az ő életének a fő központja volt az Epreskert. De milyen értelemben?
2: Hát Liptóújváron született, ugye a mai Szlovákia területén, Bécsben tanult, onnan érkezett meg Budapestre, és az első jelentősebb munkája volt az operaháznak a homlokzatára készített 2, illetve 4 szobor, hogyha a 2 szfinxet is számoljuk, ugye a lábazatnál. Ehhez egy érdekes történet is fűződik, ugye műtermébe, ami akkor az Andrássy úti mai régi zene akadémia épülete volt, akkor az volt ott volt a műterme, rendszeresen ugye modellt ült neki Liszt Ferenc, és amikor elkészült a 2 Liszt és Erkel ülőszobra, akkor Liszt csak annyi megjegyzést tett, hogy Strobl úgy tett oda bennünket, mint 2 portást az opera homlokzatára.
1: Ez nagyon jó. Egyébként arról lehet tudni, hogy ő hogy dolgozott? Milyen koncepció mentén, vagy van-e valami egyéni alkotási módszere?
2: Modell után dolgozott természetesen, tehát például nem fotó alapján, ami szintén benne van ugye a szobrászgyakorlatban. A műterme nagyon hamar aztán az Epreskertbe alakult ki, tehát a régi zeneakadémia után. Egyébként az az épület, abban az épületben volt a műterme, amely ma a szobrásztanszéknek ad otthon. Tehát ez egy fajta, hogy úgy mondjam, szellemi kontinuitást is jelent, tehát modell után alkotott. Szerencsére elég sok archív fotó maradt fenn az ő szobrászati tevékenységéről, tehát munka közben a felesége fotózta egyébként, ahogy a modelleket beállítja, kezükbe ad esetleg valamilyen tárgyat, és ezeknek az archív fotóknak a nagyon nagy része, ez szerencsére fenn is maradt, a család tulajdonában. És az évad keretében ezeknek a fotóknak egy nagy részét szeretnénk majd publikálni, mert elképesztő érdekesek, izgalmasak. Például Márkus Emília, aki ugye a Szőke Ciklon a kor ünnepelt színésznője volt, ő is modellt ült neki, fennmaradtak a fotók róla, csak hát az már sajnos egy tragédia, hogy nem maradt fenn ez a szobor. Tehát, hogyha a módszereket nézzük, hogy hogyan alkotott, általában először gipszben formázta meg a portrét, és utána bronzban ezeket kiöntötte.
1: Miben rejlett az ő nagysága?
2: Nagyon könnyen meg tudta fogni, megragadta az egyéniséget. Tehát azt, hogy hogyan, milyen módon tudja megmutatni az ábrázolt személynek a tulajdonságait. Ez, ami lényegében ugye egy porti szobornál, egy büsznél az azért alap fontosságú. Részletgazdag, de mégsem az a nagyon-nagyon precíz, aprólékos, szinte zavarbejtő részletgazdag, hanem a fontos nagy formákat mutatja meg. A portékat illetően, a köztéri szobrokat illetően, meg hát mindenképpen a monumentalitás. Tehát én azt gondolom, az óriási dolog, és ez valahol a mesterségbeli tudásnak egy nagyon fontos mutatója, hogy lehet úgy megalkotni egy figurát, hogy felismerhető legyen, átadja annak a személyiségét, annak az egyéniségnek, de ugyanakkor mégsem az aprólékos formákat mutassa csak meg, vagy ne az apró részletgazdag dolgokat lássa a szemlélő, hanem méltósága legyen a szobornak.
1: És ezt a képességet, mert ez talán az, ezt ő hozta magával, vagy fejlesztette, szóval, hogy ez honnan ered, mert valamennyire misztériumnak tűnik.
2: Hát, hogy honnan ered, hát nem könnyű kérdés. Tehát azt megfogalmazni, hogy egy tehetség az honnan ered. Hát szokták azt mondani nyilván, hogy ahogyan megszületik. Tehát kvázi, hogy nyilván hozza magával talán. azt, hogy elkezdjük vizsgálni, akkor tudjuk azt, hogy gyerekkorában már felfigyeltek a szülők arra, hogy nagyon szépen rajzolt, szépen formázott meg dolgokat, és ennek a következménye az, hogy Bécsbe adták, a Bécsi Akadémiára adták őt be, vagy iratták be tanulni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott megtanulta a mesterségnek az alapfogásait, a legfontosabb dolgokat, és utána, amikor Budapestre érkezett, akkor viszont tényleg volt lehetősége arra, hogy ezt a tehetséget kamatoztassa, bemutathassa, tehát kapott komoly megbízatásokat. Tehát Ybl egyből felfigyelt rá, Ybl Miklós, és ő kérte fel például az korábban említett opera homologzatára a készült szobroknak az elkészítésére.
1: Mégis ezt a látásmódot, ezt honnan hozta magával? Ezt tanulta akár Bécsben, vagy Budapesten, vagy egyszerűen... Hát ő ilyen volt, ő ezt tudta.
2: Ez a látásmód kérdés, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, mert Ströbel ugye a századforduló környékén fejlődött az ő tudása, és vagy alakult ki a tudása, és ugye 1926-ban halt meg. És avval együtt, hogy ezek az évtizedek, tehát a századforduló 10-20-as évei az európai művészet történetben tényleg a modern, az absztrakt szobrászatnak az időszaka. Érdekes az, hogy ez őt annyira azért nem érintette meg. Tehát úgy szoktunk fogalmazni, hogy sokkal inkább volt Mátyás király udvarában egy alkotó, egy művész, egy mesterember, mint sem saját korának a legmodernebb szellemi irányzatoknak a képviselője. Mm-hmm. Ez, én azt gondolom, nem csak a munkáiban, a szobraiban jelenik meg, hanem ahogy a felvezetőben is mondtad, hogy ő volt az Epreskerti várúr. Tehát a 10-20-as években hogy lehet valaki Magyarországon ugye várúr, főleg Budapesten? Uh-huh. Hát úgy, hogy ő, amikor az Epreskertben lovon elhagyta a műtermet, akkor a portásnak meghagyta, hogy trombitálnia kell, amikor ő kilép a kapun, és visszaérkezik, és különböző ünnepségeket rendezett, szervezett, amikor reneszánsz és középkori jelmezeket öltött magára, és nyilvánvaló, hogy ez a múltba fordulás, ez az érdeklődés, nem csak érdeklődés, hanem tényleg ez a múlt felé fordulás, ez azt gondolom, hogy tökéletesen kapcsolódik azokhoz a történelmi szoborcsoportjaihoz, aminek ugye a legszebb példája például a Mátyás kút a Budai Várban.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Ströbel évad vezetője. Ströbel 170 jubileumi évet ünnepeltek, amely egy teljes évadot vesz igénybe, hát több különböző programmal. Megmaradt a fülemben, hogy Liptóújváron született Ströbel Alajos, és hát nem tudom, hogy vajon milyen kapcsolat fűzte őt a későbbiekben a szülőhelyéhez.
2: Az, hogy ő ezt mennyire fontosnak tartotta a származását, az jelzi az is, hogy fölvette előnévként a szülő falujának, vagy szülő településének a nevét, tehát ő úgy nevezte magát, hogy Liptóújvári Ströbel Alajos. Nyaranta visszatért a falujába, tehát amikor az Epreskertben évközben alkotott, dolgozott, készítette a szobrait, nyaranta visszatért szülőfalujába, és azt az épületet, ahol született, azt egy Mátyás korabeli, hát neoreneszánsz, vagy valamilyen romantikus épületté alakította.
1: És az úgy is maradt?
2: Igen, ez részben átesett némi változtatáson, de gyakorlatilag a Ströbel korabeli formáját azt megőrizte, és ez az az épület, amire szeretnénk majd decemberben, amikor a mester halálának a centenáriuma van december 21-én, akkor szeretnénk itt egy emléktáblát elhelyezni majd.
1: Mennyire volt az ő útja rögös? Mit lehet erről tudni? Tehát elindult Liptóújváról, Bécsben tanult, aztán Budapesten. Hogyan építette fel az ő karrierjét? Milyen volt a társadalmi elfogadottsága?
2: Összességében mondhatjuk azt, hogy nagyon népszerű volt. Nyilván ez a világháború utáni időszakra mondható leginkább. A nehézség az egyértelműen természetesen a nagy háború. Tehát ő részt vett az első világháborúban katonaként, és tudjuk azt, hogy rajzokat készített, és a halott társairól nagyon-nagyon drámai rajzok születtek, amelyeknek csak egy töredékét ismerjük, mert ezeknek a nagy része elveszett. Maradtak fönn azonban a későbbi időszakból fotók, archív fotók 1915 körüli évekből, amikor is tanítványaival együtt gyűjtést szervezett a háborúban meghalt, pontosabban árván maradt gyermekek részére. Van egy fotósorozat, ami azt gondolom nagyon sokat mond, hogy az Epreskert bejáratánál állítottak fel egy asztalt, oda tettek persejt, van ott egy kutyus is mellette, azt hiszem egy koronáért meg lehetett simogatni, az ki is van írva, és Donatellónak egy büsztje, egy gyermek büsztje van még oda kirakva, ami számomra művészettörténészként valahogy ez a művészet győzelme és a szobrászat erejét mutatja meg leginkább, tehát a szobrászatban, művészetbe vetett hitét.
1: Azt, hogy nehéz időkben is érdemes alkotni, érdemes fennmaradni.
2: Nehéz időkben is, illetve Donatellónak, aki ugye valahogy a szobrászat, egyáltalán a művészetnek a szimbóluma is, a reneszánsz művészetnek a szimbóluma, annak a kornak, ami számára mindig nagyon-nagyon fontos volt, ennek a legyőzhetetlenségét. Tehát, hogy a művészet az örök, a művészet az itt van, és semmilyen háború, semmilyen dráma, tragédia nem törheti ezt ketté.
1: Hát ugyanakkor Ströbel Alajos jótékonysága és az emberek felé fordulása is megnyilvánul ebben a gesztusban.
2: Nyilvánvalóan igen. Tehát tudjuk azt, hogy például gyűjtést szervezett a tanítványai számára is, és segítette őket, úgyhogy ez ebben is megnyilvánul, igen.
1: És milyen volt az ő kapcsolata a többi művésszel, a művésztársaival?
2: Hát az Epreskert az a szobrászatnak volt lényegében ekkora a központja, és ez a mesteriskola volt gyakorlatilag, ez a szobrász mesteriskola, amit ő megalapított, és ebben az időben ugye a Képzőművészeti Egyetem jogelődje, ez a Képzőművészeti Főiskola, aminek az elődje az az intézmény, amiről most itt beszélünk, ugye a Bencz úr mesteriskolából megalapulva, ugye több festő is dolgozott itt ebben az időben.
1: Barátságos ember volt, az ő személyiségéről mit lehet tudni?
2: Szerették, nagyon-nagyon szerették, és a szobrászok, festők is jártak az Epreskertben, egy nagyon jó hangulat alakulhatott ott ki. Például tudjuk azt, hogy a 1890-es években volt egy nagyon nagy, hát hogyha így fogalmazhatok, egy ünnepség, egy jelmezbál, amit a műcsarnokban rendeztek, az volt a címe, hogy Út a halhatatlanság forrásához. És ő, Strobl, ekkor egy hatalmas nagy pegazust készített, ez egy efemer anyagból készült alkotás lehetett, és Munkácsitól kezdve Locz Károly és sokan mások, Bencz úr szobrait helyezte el rajta, mint egy ugye mutatva, hogy a halhatatlanság forrása az, aminhez ők indulnak, amire ők ugye ráléptek, részei ennek a halhatatlanságnak, és tulajdonképpen a korabeli magyar művészetnek volt ez a megdicsőülése, és egyúttal egy tiszteletadás a kortársaknak, nem csak a szobrászoknak, hanem a festőknek is.
1: Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Az Epreskertben található a kávária. Én ha jól tudom, akkor ehhez is bőven van kapcsolódása a Strobl Alajosnak.
2: Nagyon büszkék vagyunk erre a káváriára, és aki már járt az Epreskertben, vagy akár kívülről, ugye az Epreskerten kívül a kerítésen keresztül is meg lehet ezt csodálni, hiszen egy elég nagyméretű épületről van szó, egy centrális szerkezetű épületről. Ez is, hogy ez egyáltalán ott van, meg lett mentve, az valóban Strobl-nak köszönhető. Ez egy barokk kori kávária, amit valamikor a 19. század második felében el akartak bontani. Eredetileg ez a mindenki által ismert 8. kerületi Kálvária téren állt, és egykor a korabeli polgármester úgy döntött, hogy ez már nem szükséges, hogy ott a várost díszítse, el akarták bontani és megsemmisíteni, és ekkor Strobl jelezte, hogy nem, ne dobják ki, hanem hogy ő azt kéri. És akkor lényegében elemekre bontották, bevallom, én magam sem értem, hogy ezt 19. századi eszközökkel ezt hogyan oldották meg, de megoldották, és az Epreskertbe vitték, ott felállították, és máig egy olyan épületelem, ami meghatározza a kertnek a hangulatát. Egyébként szakrális célra is használják időnként, de kiállított térként is működik, mert a földszinti belső kör alakú tér az időnként a szobrász tanszék diákjainak a munkáit foglalja magába.
1: És hogyan jelenik meg az ő munkássága az egyetem életében?
2: Azt gondolnánk, hogy ez a műfaj, hogy köztéri szobrászat, ez valahol elhalt a 19. században, mert hogy mostanában ritkán látunk nagy figurális emlékműveket. Azonban az utóbbi évtizedekben, hogyha nyitott szemmel járunk Budapesten, akkor azért előfordulnak köztéri szobrok, szerencsére eléggé gyakran, úgyhogy erre építve, illetve ezt az igényt felismerve a Képzőművészeti Egyetem idén szeptembertől hirdetett egy új szakot, ez a köztéri szobrászat. És mondhatom, hogy ez egy népszerű szak lesz már így elsőre, még az indulás előtt lehet ezt sejteni, mert megkétszereződtek a jelentkezők száma a szobrász tanszékre idén, tehát amikor ennek híre ment, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ez is segített abban, hogy sokkal több jelentkezőnk van az előző évhez képest.
1: Hát akkor itt mindenképpen megjelenik szimbolikusan Strobl szellemisége ezen a szakon, ki sem tudjátok hagyni. Meg nem is szeretnétek.
2: Nem is szeretnénk, nem, sőt, büszkék vagyunk, illetve nyilván ez egyfajta felelősséggel is jár azért, hogy abban az épületben, azokban a műtermekben oktatnak ugye a kollégáink, ahol Strobl is dolgozott annak idején.
1: Milyen sajátosságai vannak a köztéri monumentális szobroknak?
2: Mindenképpen olyan műveknek kellene lennie, amely többféle módon, többféle ízlést meg tud szólítani. Hogy nem csak egy szűk rétegnek szól, hanem kvázi a nagy közönségnek, de ugyanakkor lényeges az, hogy ne legyen nagyon-nagyon közhelyes, nagyon általános érvényű, hanem igényesen kapcsolódjon ahhoz a térhez, ahova azt felállítják. Tehát ez azért eléggé komplex feladat, mert nyilván egy meglévő épületek közé, vagy egy nyitott térbe létrehozni egy műalkotást, az komoly gondolkodást, vagy feladatot jelent mindenképpen, úgyhogy ez az új szak, a köztéri szobrászat, én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon hasznos képzési területünk lesz. És már vannak már előzményei is ennek az új képzésünknek, mert az Operaház Színházzal kötött az egyetem egy szerződést, és az Eiffel műteremházban, ami ugye a Kőbányi úton van, egy nagy park található az épület mellett, és már idén az idei diplomamunkák köztéri szobrok már azért vannak idén is, hogyha nem külön szakon, de attól függetlenül is készültek, azok ott majd elhelyezésre kerülnek, hallgatói munkák.
1: Hát akkor látjuk majd az ő alkotásaikat. Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Szóval az előbb egy kicsit a köztéri szobrokról beszélgettünk, ugye indul is most nálatok egy új szak ezzel kapcsolatban, és ez felmerült bennem, hogy azért identitásképző ereje van egy-egy szobornak, szóval meghatározza azt a kort, azt a városrészt, ahol áll, hát ráadásul nem kevés ideig.
2: Mindenképpen, tehát egyrészt ugye formailag kapcsolódik ahhoz a térhez, de hát jó esetben akár több évtizedig, vagy évszázadig akár, hogy Strobl esetében látjuk. A gondolkodás mindenképpen befolyásolja, meghatározza. Tehát, hogy emberek akár egy életen keresztül is elsétálhatnak mellette. Mindenképpen a hovatartozás, a szellemiségnek egy nagyon fontos kialakítói, meghatározói. Strobl esetében ne felejtsük el, hogy ugye ő az 1900 körüli évtizedekben alkotott, ez a millenniumnak az időszaka, a maga nemzeti gondolatoknak, érzéseknek a felidézésével, tehát nem véletlen, hogy ő a nemzeti témák felé fordult, mint Szent István, Mátyás alakja, nem véletlen erre kapott megrendeléseket annak idején.
1: Az, hogy egy alkotás, egy szobrászati műalkotás, az eredeti vagy másolat, az legalább annyira hangsúlyos, mint mondjuk a festményeknél?
2: Hangsúlyos, de figyelembe kell venni azt, hogy egy szobor technikailag nagyon könnyen sokszorosítható, hiszen szó volt ugye arról, hogy Strobl ugye gipszből készítette többször a munkáit, majd azt kiöntötte bronzba, tehát ez mindenképpen magában hordozza azt, hogy akár több öntvény is készülhet, de ő maga is rendelt másolatot, mint ahogy tudjuk, tehát az Epreskertben például szintén már kívülről is, de jól látszódik, hogy Kolozsvári Márton és György középkori szobra, a Szent György és a Sárkány szobor, az ugye a kertnek az egyik legnagyobb tiszteletben tartott munkája, amiről érdemes azt tudni, hogy a 19. század végén az eredeti szoborról, ugye, ami Prágában található, a magyar állam rendelt másolatokat. Úgy emlékszem, 2 vagy 3 másolatot rendeltek, és amikor ez a munka Strobl tudomására jutott, akkor jelentkezett, hogy én is kérek abból egyet, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ez a másolat, ami egyébként nagyon jó minőségű másolat, ez ott van az Epreskertben.
1: És elég volt neki ennyit mondani, hogy én is kérek egyet?
2: Elég volt, igen, mert hogy jó barátja volt az, aki ezt a másolatot, ezt az ön készítette, úgyhogy így könnyen szert tette erre a másolata. És egy másik másolat pedig ugye van a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán, ott is közelről nagyon szépen meg lehet nézni.
1: És ott is elég volt szólnia?
2: Úgy tudom, hogy az a példány, amit a magyar állam rendelt, és ami az Epreskertben van, úgy tudom, ez az, amit Strobl maga kért, hogy készüljön egy.
1: De hát ez nagyszerű, mert ő gondolt másokra is, illetve gondolt a jövőre is, gondolt a következő generációra is.
2: Igen, igen, tehát hogy megismerjék.
1: Nekik akart jót,
2: megismerjük ezeket a műveket. Én művészettörténészként középkort tanítok a Képzőművészeti Egyetemen, és számomra ez egy óriási lehetőség, hogy a hallgatóknak, amikor szóba kerül ugye a középkori szobrászat, akkor utalhatok könnyedén, hogy hát itt van nekünk ugye egy másolat, amit bármikor közelről is meg tudnak nézni.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen. Jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesével.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Hát a Strobl évad már elindult nálatok valamikor Farsang környékén egy mulatsággal.
2: Idén február 13-án volt a Farsang utolsó napja, és ekkor az Epreskertben egy történelmi jelmezes ünnepséget rendeztünk, mert azt gondoltuk, hogy az évadot egy olyan eseménnyel indítjuk, ami hát nem egy szigorú tudományos konferencia, hanem egy olyan megnyitó, amely, vagy évadnyitó, amely illik Strobl különleges egyéniségéhez, és azt gondoltuk, hogy az, hogyha jelmezben vonulnak fel mind az oktatók, mind a diákok, akkor az találkozik avval a hagyományjal, amelyet dokumentumokból, archív fotókból ismerünk, hogy Strobl rendszeresen rendezett történelmi jelmezes felvonulásokat az Epreskertben. Mi most kaptunk jelmezeket az Operaháztól, gyönyörű, tényleg nagyon szép eredeti, kidolgozott gyönyörű jelmezeket, illetve a hallgatók is, maguk is vartak, készültek erre az eseményre, sőt a jelmeztervező tanszék egy külön óriás maszk workshopot is szervezett, külön, ami segített felkészülni a diákoknak erre a farsangra, és egy nagyon jó hangulatú est volt, én azt gondolom. A külföldi, nemzetközi diákjaink pedig nemzetközi konyhát is szerveztek, ahol mindenféle különleges ételt meg lehetett kóstolni, és aztán egy zenés táncos mulatsággal zárult ez az este.
1: Mit értettél az előbb Strobl különleges személyisége alatt?
2: Az, hogy ez a múlt felé fordulás, amit erről beszéltünk korábban, hogy ő jobban érezte magát néha a múlt eseményeit felidézve a jelmezekben, és nem annyira a saját korában élt, én azt gondolom. Tehát voltak színházi előadások is ezeken a jelmezes összejöveteleken, ahol a kor ünnepelt színészei, színésznői adtak elő darabokat, és azt gondolom, hogy ez mutatja, nem egyszerűen csak az ő nyitottságát, hanem azt, hogy nagyon sokszínű volt, és a művészeteket azt nem kizárólag csak a szobrászaton keresztül tudta megközelíteni.
1: Azért ebben bőven volt játékosság is.
2: Játékosság és humor például, én azt gondolom, tehát köztudottan nagyon sok anekdota fennmaradt Strobl életéről, és az egyik legtöbbet emlegetett történet az az, hogy egy kisméretű florenci spic kutyája volt, és ezt a jószágot oroszlán jelmezbe öltöztette, mert hallotta, hogy betörők közelednek az Epreskert felé, és akkor így akarta őket elijeszteni. tehát a humor az, azt gondolom, hogy végig jelen volt az ő életében, akár ilyen formában is.
1: És milyen anekdota van még róla, amit most fel tudsz idézni?
2: Az, ahogyan az Epres kertben, ahol ahogyan élt, és ahogyan ő működött, ezek a színes leírások például, ahogy amikor az Epres kert annak idején az első világháború után például hadikórházzá volt alakítva, és lehet tudni, hogy amikor Strobl Toldi alakját akkoriban mintázta, és a hadikórházból például elhívott katonákat, és volt, akiről a Toldinak a karját mintázta, volt, akiről a Toldinak a lábát, és akkor ahogy elmesélték, vagy leírták ezeket a történeteket, illetve tudjuk azt, hogy ő járt fürdőbe, és a fürdőben is megszólított néha egy olyan alkotó embert, aki éppen a modelljére szükség volt, és megpróbálta rábeszélni, hogy valamelyik figurához akkor álljon modellt neki.
1: Nyitva volt a szeme a különböző hétköznapi élethelyzetekben is. Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettesével.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője. Ugye valamikor Farsang környékén, hát pontosan február 13-án indult nálatok a Strobl évad, egy jelmezes felvonulással, beöltözéssel, de ugyanakkor egy kerítésen végigfutó tabló sorozatot is kiállítottatok.
2: Az Epreskert kerítésén ráadásul, ugyanis a Bajza utca és a Szondi utca felüli oldalán az Epreskertnek kiraktunk 20-20 nagyméretű tablót, ami részben archívfotók vannak, részben pedig leírások, ismertetők. Egyrészt Strobl személyéről, tehát arról azt próbáljuk bemutatni gyakorlatilag az utca emberének, akik ott sétálnak, hogy ki is volt, milyen nagy léptékű munkákat készített, milyen fontos művei vannak. Másrészt pedig az Epreskertben, akár már a kerítésen kívülről látható épületek történetét meséljük el. Tehát a korábban említett Kálvária, illetve a kolozsvári Márton és György szobor története is ott szerepel, illetve leírások arról, hogy kik is jártak itt annak idején az Epreskertben, milyen nagyon nagy fontos, jelentős művek születtek itt az Epreskerti műteremben, azért, hogy a járókelők értsék, tudják azt, hogy nem csak egy üdezöld foltja a fővárosnak ez a kert, de nagyon nagy kulturális története van, kultúrtörténeti jelentősége.
1: Meddig látható a tabló sorozat?
2: Év végéig. Azt terveztük, hogy ugye a Strobl évad végéig ez kint lesz, és bárki, aki arra jár napi 24 órában, az találkozhat vele.
1: De közben készültök már, én gondolom, a nyári nagy kiállításra is.
2: A főépületben lesz ez a kiállításunk, az Andrássy út 69-71-ben, részben a Barcsai teremben, illetve az aulában. Na most ugye egy olyan szobrászról, aki javarészt köztéri szobrokat készített, feltételezhető lenne, hogy nagy munkákat mutatunk be, azonban ez a kiállítás természetesen nem ezt célozza meg, hanem a kevésbé ismert műveit mutatjuk meg, illetve azokat a munkákat, amelyeket a nagy közönség máig nem láthatott. Tehát egy olyan válogatást szeretnénk majd elhelyezni, amely egyrészt az egyetem saját gyűjteményéből származik, másrészt pedig a leszármazottak gyűjteményében lévő féltett kincsek, gipszek, terrakotta szobrok, vázlatok, amelyeken keresztül tényleg Strobl egyéniségét, az ő személyiségét szeretnénk egy kicsit felvillantani, hiszen ezek a kisméretű művek sokkal inkább hordozzák, hogyha lehet így fogalmazni, az ő kézlenyomatát és

0: Résznek, vagy az alkotónak az első elképzelését hordozza magában, akár az új lenyomatát is, vagy az első kézedítjét, tehát az első elképzelést, és aztán a később megvalósult nagyobb mű pedig nyilvánvalóan egy érett, lecsiszolt változata már az eredeti gondolatnak, tehát inkább azt lehet megfigyelni, hogy egy friss új gondolatból aztán mi születik majd meg. Tehát inkább azt mondanám, hogy más jellegű mű lesz belőle.
1: De közben hoztok egy szobrot is, ugye, a lépcsőre?
0: Igen, egyrészt a Nemzeti Galériából is hozunk majd műveket, de lesz valóban egy olyan mű, amit, hogy úgy mondjam, szintén az utcáról is lehet majd látni, nem csak a kiállító teremben. Ez a közlekedési múzeumból fog hozzánk érkezni, ugyanis kell tudni azt, hogy a Mechvár téren volt egykor egy Mechvár emlékmű, ami a II. Világháborúban megsemmisült, tehát bombatalálat érte, és mindössze egy mellékalak élte túl ezt a tragédiát, ami aztán rögös úton, de végül a közlekedési múzeumba került. Az ő gyűjteményükben van ma is, ez egy bronz szobor, amit szerencsére 20 évvel ezelőtt restauráltak, tehát szerencsére jó állapotban van. És az a terv, az az elképzelés, hogy ezt a szobrot, ezt kölcsönkérjük, és elhelyezzük a Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületének a lépcsőjén, mert eleve ez egy olyan formátumú mellékalak, amelyik ült ennek a nagyobb posztamensen lévő szoborcsoportnak a lábazatán, és felfelé tekintett, és azt gondoljuk, hogy ez úgy szobrászatilag, vagy formailag ott érdekes lehet, illetve egy figyelemfelhívó is az arra járó turistáknak, érdeklődőknek, nagy közönségnek, hogy itt érdemes bemenni ebbe az épületbe egy kiállítást megnézni.
1: De miután ez egy mellékalak, lehet valamit sejteni, vagy tudni a szoborcsoportról, ahonnan származik?
0: Igen, tehát ez jól dokumentál, tehát ismerjük a szobornak a formáit, alakjait, tehát az ismert, tehát fotókról ismerjük, igen.
1: De még jó, hogy legalább a mellékalak megmaradt.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Stróbő évad vezetője. Hát hosszú lesz ez az évad, de hát nagyon sok fontos állomása lesz a Stróbő 170 jubileumi évnek. Ugye az előbb beszélgettünk a nyári nagy kiállításatokról is, de közben emléktáblát is avattok Stróbő Alajos szülőhelyén, Liptóújváron.
2: Igen, ez a terv, tehát hogy decemberben emléktáblát avatunk, és ez a tábla, ez egy hallgatói pályázat keretében készül majd el, mert azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a diákok is aktívan bekapcsolódjanak, és érezzék át ennek a feladatnak, vagy megtiszteltetésnek a nagyságát. Tehát a hallgatói pályázat során választja majd ki egy bizottság, hogy melyik lesz alkalmas az elhelyezésre, és Liptóújváron lényegben már a polgármesterrel, a tulajdonosokkal elkezdtünk egyeztetni, felvettük a kapcsolatot velük, hogy mikor is történjen ez az elhelyezés. És Liptóújváron van egy galéria, ahol szintén egy konferenciát szerveznek majd júniusban, tehát Stróbő Alajos születésének a hónapját tisztelik meg ezzel, és szeretnénk azon is részt venni, majd az egyetem oktatói ott szeretnének majd a Stróbőnek a magyarországi működéséről majd előadást tartani.
1: Ez lehetséges, hogy van még itt-ott néhány Stróbő szobor?
2: Nagyon érdekes, köszönöm szépen, hogy erre rákérdeztél. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Borovi Dániel, Stróbő szakértő elvállalta azt, hogy ő lesz a kiállításunknak, nyári kiállításnak a kurátora, ami azért volt nagyon jó, vagy azért szerencsés, mert ő dolgozik most Stróbő Alajos első munkáinak az első kritikai katalógusán. Tehát ez azért lényeges, mert nincsen még ilyen, tehát egy olyan album, vagy kötet, vagy katalógus, amiben Stróbő munkái tényleg szakszerűen össze lennének gyűjtve. Ő viszont már több éve ezen dolgozik, tehát ő az, aki kiválóan ismeri Stróbőt, illetve most az évad, a jubileumi évad során, illetve a Dani kutatásai során elég sok eddig publikálatlan archív fotó, illetve dokumentum került elő, levéltárakból, az egyetem levéltárából, a család tulajdonában lévő anyagok közül, és lényegben ez alapján, illetve ezzel a tudással sikerült azonosítani jó néhány szobrot a Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében, amely korábban Stróbő tanítvány, vagy Stróbő korabeli szobrokként volt leltárba véve, azonban sikerült fotókkal, illetve archív dokumentumokkal egyértelműen igazolni, hogy ez a mester saját kezű munkája.
1: Ez igen. Hát ez számotokra is meglepetés volt.
2: Hogyne. ez óriási eredmény, én azt gondolom, hogyha más nem, akkor már a Stróbő évadnak ez egy nagyon nagy gyümölcse, vagy hozadéka, hiszen ez szó szerint egyfajta gyarapodása a múzeum, az egyetemnek, hát az egyetem múzeumi gyűjteményét tekintve, és tényleg lényeges, hogy ezt is akkor be tudjuk mutatni majd a nyári kiállításon. Tehát a nagy közönség is láthatja majd ezeket a portrékat, ezeket a büstöket.
1: És milyen állapotban vannak ezek a szobrok?
2: Éppen a mai nap volt az, amikor elővettük a raktárból, és megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmasak ezek arra, hogy kiállításon helyezzük el. Restaurátornak is megmutattuk, ugye, és abban maradtunk, hogy hát ezt mindenképpen egy kicsit rendbe kell hozni, le kell tisztítani, illetve nagy része ennek festett, illetve patinázott gipsz szobor, és hát az elmúlt évtizedek, vagy évszázad alatt azért ez már kicsit sérült, tehát kell egy kicsit rendbe hozni, vagy rendbe rakni.
1: Még valamikor a beszélgetés elején szóba hoztál egy kötetet is, vagy talán kettőt.
2: Azt tervezük, hogy két könyvet is, két kötetet is kiadnánk. Az egyik az egy tanulmánykötet, amelynek a szerzői, a Képzőművészeti Egyetem oktatói, művészettörténészek, szobrászok lesznek majd, akik különböző szempontok szerint közelítik meg Strobl Alajost művészettörténészként, alkotó művészként, illetve a pedagógiai munkáját figyelembe véve oktató tanárként, tehát itt a sokféleség, a sokféle megközelítés lenne egy nagyon fontos szempont. És a másik kötet, az pedig egy fotóalbum, hiszen, ahogy említettem, a leszármazottak gyűjteményében nagyon sok fotók, köztük például sztereofotók maradtak fenn. Ezt biztos ismerik a hallgatók, tehát ez egy olyan fototörténetnek egy nagyon érdekes megoldása, amikor lényegében három dimenzióban lehet látni egy jelenetet vagy történetet, ami ugye a fotón megjelenik, és ezt is szeretnénk, ezeknek egy részét is szeretnénk megjelentetni.
1: Mit gondolsz, hogy a mai hallgatóknak, a mai fiatal művészeknek mit mutat Strobl művészi világa?
2: Én azt gondolom, hogy a nagyságot, a monumentalitást, azt, hogy ha egy anyagból elkezdünk valamit megformálni, akkor ugye abból végtelen sok minden lehet, vagy történhet vele. Na most számomra a Strobl műterméből kikerült szobrokból, amit én érzek, az a legfontosabb, ez a monumentalitás. Az, hogy ő nem a pillanatnyiságot, és nem a múló, a apró dolgokat jeleníti meg, hanem egyfajta méltóságot sugároznak a szobrai, és ez az, ami függetlenül attól, hogy ez egy női portré, vagy egy történelmi figura, vagy bármi egyéb, de Strobl kézjegye számomra ez a méltóság, a monumentalitás, még akkor is, hogyha fizikailag akár az egy kisméretű szobor, például egy büszt, vagy egy portré.
1: Ez a kiállítás, illetve az egész éves eseményeitek a nagy közönség számára is érdekesek, tehát úgy gondolom, hogy nem csak a hallgatóknak, nem csak a szakmabelieknek szól.
2: Természetesen, tehát június közepén nyílik a kiállítás, és egészen szeptember közepéig látható bárki számára, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Andrássy út 69-ben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a Strobl évadhoz. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Dőljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerle telephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balog Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rombak Sebestyén utca egy közel 1000 négyzetméteres fal területét ékesíti a magyarok egy fontos nemzeti ünnepe, amit sokan az évszázad mérkőzéseként is emlegetnek. Az aranycsapat benne Puskás öcsivel 1953. november 25-én a Wembley stadionban 6-3-as győzelmet aratott az angolok ellen. És ennek a 60. évfordulójáról a Neopaint csapata 400 liter festékkel és az ország legnagyobb falfestményével emlékezett meg 2013-ban. A hatalmas felületen láthatjuk az egyik gólunk előtti pillanatot, a belépőjegyet és a meccs másnapján megjelent Népsport címlapját is. A festményen szerepel még Grosics Gyula, valamint Buzánszky Jenő, akik az alkotás elkészültekor személyesen is szemrevételezhették azt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kis hajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos, kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.